Ifjabb Johann Strauss zenéje hangzott el, a Denevér nyitánya. Strauss szívesen látogatott el a Kültelkek kocsmáiba és a Bécs környéki dombok hangulatos nyári vendéglőibe, nézte, hogy ropják a táncot az osztrák parasztok vagy a Schramli zenekar. Schumann, Hermann és Dorothea című nyitánya következik.

Schumann, Hermann és Dorothea nyitányát játszott a Düsseldorfi Szimfonikus Zenekar vezényelt Fischer Ádám. A mű Goethe 9 énekből álló eposza után készült. Magyarul először 1895-ben Hegedűs István fordításában jelent meg. Most Mendelssohn Géma zongora versenye következik, a szólista Lang Lang.

Mendezongémo zongora versenyét Lang-Lang szólójával hallottuk. A világhírű kínai művész már fiatalon kiemelkedő tehetségnek számított, virtuóz játékstílusa és érzelmekben gazdag előadásmódja miatt néha klasszikus zene rockstárjának is mondják. Ráadásul kínai népzenét játszott, majd a tűztáncot.

Manuel de Falla tűztánca hangzott el, a Jászmin című kínai dal után Lang-Lang zongorázott, ezek voltak a ráadások. A zongora művész a munkásságával egyébként nagyon sok fiatalt inspirál a klasszikus zene felfedezésére, no és a hangszeres tanulásra. Most Dvorzsák 10. szláv tánca következik, majd Mendelssohntól a Nászinduló.

Felix Mendelssohn Szentiváni Jálom kísérő zenéjének nászindulóját hallottuk, előtte pedig Dvorák 10. szláv táncát játszott a Düsseldorfi Szimfonikus Zenekar, vezényelt Fischer Ádám. A hangverseny végén pedig ismét egy örök zöld hangzott el, ifjabb Johann Strauss, opusz 314-es Kék Duna keringője.

Strauss Kék Duna keringője hangzott el. Ez a keringő a történelem eddigi legtartósabb sikerű tánczenéje, és akármilyen meglepő is, ez eredetileg kórusműnek íródott, csak később írta át Strauss hangszeres formátumúra. A remek zenekar Fischer Ádám irányításával ráadásokat is adott, Johannes Brahms első, majd ötödik magyar táncát.

Brahms két magyar táncát játszotta a Düsseldorfi Szimfonikus Zenekar vezényelt Fischer Ádám. Mellesleg Brahms azt írta, hogy a Kék Duna keringő szerzője sajnos nem Brahms, és megjegyezte, hogy Strauss hangszerelése Mozart-szerű eleganciát mutat. Most a Goethe versre komponált a Távollevőhöz című Schubert dal következik.

távol lévőhöz. Franz Schubert dalát Christoph Pregár Jén és András Stájer előadásában hallottuk. Schubert a zenetörténet talán első olyan óriása volt, aki nem volt karmester, meg hangszeres szólista, tehát a zenéjét nem tudta népszerűsíteni, az idő meg a pénz sem jelentett neki sokat. Most Beethoven F-moll vonós négyese következik.

Beethoven opusz 95-ös F-moll úgynevezett szériózó vonos négyesét, amelyre El Quartet játszotta. A darab írásakor a hajdani eszménykép Napóleon fél Európát leigázta már. A keletkezés körülményeiről annyit tudunk, hogy valószínűleg 1810 nyarán komponálta Beethoven a művet. Stravinskytól következik a Zsoltár szimfónia.

Igor Stravinszky Zsoltár szimfóniáját az Amsterdami Koncerthebe, ahol énekkora és zenekara elővezényelt Colin Davis. A mű a Kuszewiczky vezette Bostoni Szimfonikus Zenekar felkérésére született még 1930-ban, és Stravinszky bibliai zsoltárokat vett alapul. Kedves hallgatóink, 4 óra van.

József Reinberger liechtensteini származású zeneszerző, orgonaművész és pedagógus volt, aki kisgyermekkorában rendkívüli zenei tehetséget mutatott, első műveit 10 évesen megírta. Aztán a müncheni konzervatóriumban tanult, ahol később tanárként dolgozott. Leginkább az orgona művei révén vált ismerté, ezek részletgazdag harmónia világa, nagy sikert arattak. A kompozícióiban nagy hatást gyakorolt rá Bach és Mendelssohn muzsikája, orgona szimfóniái pedig a koncertorgona repertoárjának alapművei közé tartoznak. Esz-dur szonátáját ismerhetjük meg.

József Reinberger Ezdur szonátáját Martin van der Merwe és Jupp Christiansen előadásában hallottuk. Ez a komponista 1901-ig élt, és Franz Lachner növendéke volt. Neve zongora tanárként is tisztelték, nagyon sok motettát, misét is írt. Szegi Iris Gordonka versenye következik Andrei Gál szólójával.

az 1956-ban született Szegi Iris Gordonka versenyét Andrej Gál és a Szlovák Rádió zenekar adta elő. Ez a komponista hölgy eperjesen látta meg a napvilágot. Zongorát és zeneszerzést tanult a Kassai Konzervatóriumban, aztán a Pozsonyi Zene Akadémiára került. Mi pedig most egy Nikolaus Bruns kantátát hallgatunk meg.

Nikolaus Bruns kantátája hangzott el, Over der Heiliger Geist. Bruns észak-német szerző volt, bár a történelmi körülmények között mindig Dánia vallotta saját muzsikusának. Nagyon jól orgonált és hegedült. Most hallgassuk meg Wolfgang Amadeus Mozart Es-dur divertimentóját.

Mozart Ez-dur divertimentója hangzott el a Pozsonyi Kamara Harmónia együttes előadásában. Chopin opusz 1-es C-moll rondóját játssza most Ludmila Angelov, majd Ravel híres darabját hallgatjuk meg, ez a Paván egy infáns nő halálára, ez is zongora darab, de a zenekari változatot játssza most a Melbourne-i szimfonikus zenekarra.

Pava Negyin fásnő halálára. Maurice Ravel darabját a Melbourne-i szimfonikus zenekar adta elő, vezényelt Jorge Mester, előtte pedig Chopin opusz 1-es C-moll rondóját játszotta Ludmila Angelov. Leos Janácsek Farkas nyom című kompozíciója következik, a szólót Süsse Lillesu énekli a Dán Rádió énekkarának élén.

Elhangzott Leos Janácsek Farkas nyom című zeneműve, amiben a szóló Cusze Lileszó énekelte, közreműködött a Dán rádiókórus és perszálló zongoraművész vezénye Stefan Parkman. Janácsek egyébként az idős korában is mindig az újat kereste a zenéjében is. Giovanni Battista Viotti muzsikáját halljuk.

Giovanni Battista Viotti C-dur duo koncertantéját Alexander Avramov és Ivan Pejev tolmácsolásában hallottuk. Kedves hallgatóink, befejezésül ma Bartolomei Pekiel Abbé műve szól, mise szertartás nélkül, de előtte elköszönök Katona Márta és Pap Sándor nevében is. Németh Attila köszöni megtisztelő figyelmüket.

0: A Nocturnum műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.
2: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink, a mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten. Például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz újraválasztási lehetőség nélkül. A Fidesz frakció vezetője szerint a benyújtott alaptörvény módosítása az alkotmányos demokrácia végét és az önkényuralom kezdetét jelenti. Gulyás Gergely úgy véli, politikai megfontolásból váltják le a köztársasági elnököt, módosítják az Alkotmánybíróság jogkörét, valamint korlátozzák a képviselők választhatóságát. A kritikára reagált Magyar Péter miniszterelnök, aki szerint vicces az alkotmánymódosítással kapcsolatos aggódás Gulyás Gergelytől. Orvosokat avattak Budapesten, a Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csaknem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla rektor emlékeztetett arra, hogy a most végzett hallgatók útja a Covid világjárvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket jelentősen átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően az intézmény mára Európa egyik legjelentősebb angol és német nyelvű orvosképzőjévé vált. Együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá a Belügyminisztérium és az Országos Polgárőr Szövetség képviselői a Kalocsai Országos Polgárőr napon. Az eseményen Pósvai Gábor belügyminiszter arról beszélt, hogy a polgárőrök példát mutatnak hazaszeretetből, önzetlenségből és közösségi összefogásból. Szopró suttogás a sötétben című előadásáért a Szatmárnémeti Északi Színház társulata nyerte a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiváljának fődíját. Az eseményre idén 17 anyaország és határon túli városból érkeztek társulatok, akik összesen 23 versenyelőadást mutattak be. Délelőttönként szakmai beszélgetéseket és műhelymunkákat rendeztek. Asszonyi Tamás Munkácsi díjas szobrász művész alkotásaiból nyílik kiállítás ma a Szentendrei Ferenci Múzeumban. A retrospektív tárlaton az alkotó több évtizedes munkásságának jelentős darabjait, köztük különleges éremsorozatait és szobrait tekinthetik meg az érdeklődők. A kortárs művész munkái a társadalmi, ökológiai problémákra, a mindennapok ellentmondásaira reflektálnak. A kiállítás október 11-ig látogatható. Végül pedig a várható időjárásról. Jelenleg 8 és 20 fok közötti a hőmérséklet az országban, a középső tájakon enyhébb a hajnal. Budapesten 19-20 fokot mérnek. Az északi határvidéken és a Duna-Tisza közén többfelé borult, másutt derült az ég. Napközben a változó felhőzet mellett sok lesz a napsütés, főként északon, északnyugaton alakulhatnak ki futó záporok, elszórtan zivatarok. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31, késő este 16-24 fok várható. A Balaton 25, a Tiszató 27, a Velencei tó 23 fokos.
2: Híreket hallottak. Műsorajánló. Ma kora délután a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny nagydíjas koncertjére és eredményhirdetésre kerül sor. Fellépnek a gyermek és ifjúsági, az egyházzenei és a szabadon választott kategóriák győztesei, és kiderül, ki viszi el a nagydíjat. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagy termét. Ma 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. A muzsikus legendák adásában Tátrai Vilmos hegedűművész életét és munkásságát idézzük fel.
0: Csípős mondásaiból, anekdótáiból is kötetet lehetne összeállítani. Egyszer pont a Schubert Pisztráng ötöst próbáltuk, elégedetlen volt a Gordonon játszó muzsikussal, maga elé dörmögte, ezt a végöst tombolá nyertétek.
2: Muzsikus legendák. Ma 18 óra 30 perckor. A Bartók Rádióban. Ma este Edward Elgar Gerontius álma című oratóriuma csendül fel. A John Henry Newman költeménye nyomán írt kompozíciót most énekes szólisták. A Birminghami vegyes kar és szimfonikus zenekar adja elő Kazuki Yamada vezényletével. A tavaly szeptember 17-i hangverseny felvétele ma 20 óra 20 perckor a Bartók Rádióban.
4: Nyáron se hagyja ki a kultúra színes, változatos világát. Ellátogatunk különleges helyszínekre, bemutatjuk a múlt és a jelen értékeit és a művészeti élet kiemelkedő alakjait. Mi leszünk az iránytű a kultúra gazdag világában. Libretto. Minden szombaton 16 óra 55 perctől az M5 műsorán.
2: Bartók Béla nemzetközi kórusverseny. Élőben a Debreceni Kölcsei Központból. Ma 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
3: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Csík Gabriella nevében is szeretettel köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit. Tóth Endre vagyok. Július 5-e van, vasárnap, az év 186. napja. Néhány szót lemezújdonságainkról. Folytatjuk és befejezzük Temesvári Bence és Palojtai János Hungaroton lemezét, és még továbbra is velünk marad Elsa Dreiszig Invocation című albuma. Aztán a Paganini Ensemble Vienna előadásában meghallgatunk egy újabb Paganini gitárkvartettet, és egy újabb Mozart zongora szonáta is felcsendül Farkas Gábor játékában. Az első zenemű azonban a Beethoven kortárs csemester Jan Václav Vorzsisek, opusz 23-as D-dur szimfóniája. A Lipcsei Gewandhaus zenekarát Herbert Blum Stett vezényli.

Jan Václav Vorzsisek opusz 23-as D-dur szimfóniája hangzott el a lipcsei Gewandhaus zenekara előadásában. A karmester a svéd Herbert Blomstedt volt. Farkas Gábor zongora művész a Hungarotonnál rögzíti Mozart összes zongora szonátáját. Két lemez látott eddig napvilágot a sorozatból, a harmadik pedig rövidesen érkezik. Most ez a második CD szerepel e heti lemez újdonságaink között, és erről következik a 309-es köhülszámú C-dur szonáta.

Wolfgang Amadeus Mozart 309-es köhögjegyzékszámú C-dur szonátáját Farkas Gábor zongorázta. Antonio Vivaldi 524-es Riom jegyzékszámú B-dur koncertója következik Jean-Pierre Rampal átdolgozásában. Isaac Stern hegedül, Jean-Pierre Rampal fuvolázik, a Liszt Ferenc Kamarazenekar hangversenymestere pedig Rolla János.

0: Isaac Stern hegedű, valamint Jean-Pierre Rampal fuvola szólójával, Arolla János vezette Liszt Ferenc kamarazenekar előadásában hallottuk Antonio Vivaldi 524-es Réjom számú B-dur koncertóját Jean-Pierre Rampal átdolgozásában.
1: Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik csak mostanában kapcsolták be a rádiót. A mikrofonnál Tóth Endre. Philipp Friedrich Bödecke neve ma alig ha tartozik a barokk zene legismertebb szerzői közé. A fagottosok számára azonban különösen fontos figura. A 17. századi német muzsikus orgonistaként és fagottosként is működött, pályája többek között Strasbourgba és Stuttgartba vezette. 1651-ben megjelent Sacra Partitura című gyűjteményében találjuk a következő darabot, Sonata Sopra la Monica című kompozícióját, amely a fagott irodalom egyik legkorábbi szólószonátája. A címben szereplő La Monica egy akkoriban Európa szerte ismert dallam volt, amelyre Bödecker variációszerű virtuóz szonátát épített föl. A Concerto Sirocco előadásában halljuk ezt a művet.

Philipp Friedrich Bödecker Szakra Partitúra című sorozatának 14. darabját hallottuk, a szonátát a La Monica dallamra, a Concerto Sirocco muzsikált. Ludwig van Beethoven opusz 72b jelzetű harmadik Leonóra nyitánya következik. A bécsi filharmonikusok élén Claudio Abbado áll.

Claudio Abbado vezényelte a bécsi filharmonikus zenekart. Előadásukban Ludwig van Beethoven opusz 72b jegyzékszámú harmadik Leonóra nyitánya hangzott el. Most ez a Dreyse Invocation című lemezéhez nyúlunk. Az albumon szerepel Richard Wagner Tannhäuser című operájából Erzsébet harmadik felvonásbeli áriája is. Ezt hallgatjuk meg most. Közreműködik a genovai Carlo Felice Operaház zenekara, a karmester Massimo Zanetti.

Richard Wagner Tannhäuser című operájának harmadik felvonásából szólt Erzsébet áriája. Elsa Dreyszig énekelt, a genovai Carlo Felice Operaház zenekarát Massimo Zanetti vezényelte. A zeneszerzőnő rovatban ma Poldovsky következik. Ez volt Rezsín Vinyavska művész neve. A név nem véletlenül ismerős, Henrik Vinyavski a nagy lengyel hegedű virtuóz lánya volt. Brüsszelben született, Londonban élt, és különösen francia dalai miatt tartják számon, de hegedűre írt darabjai is figyelemre méltók. Most egy rövid, elegáns és karakteres miniatűr következik tőle, a tangó, Wilde Frank és José Gajardo előadásában.

Boldovsky, azaz Rezsin Vinyavska tangója csendült fel, Wilde Frank hegedült, José Gajardo zongorázott. Kodály Zoltán Kállai kettősével folytatjuk a hangfogót, a Magyar Rádió és Televízió énekkarát, valamint a Magyar Állami Hangverseny zenekart Vásárhelyi Zoltán vezényli.

Elhangzott Kodály Zoltán, Kállai kettőse, a Magyar Rádió és Televízió énekkarát, valamint a Magyar Állami Hangverseny zenekart Vásárhelyi Zoltán dirigálta. Niccolò Paganini numero 12-es A-moll gitárkvártettje következik lemez újdonságunkról, amelyen a Paganini Ensemble Vienna muzsikál.

Niccolò Paganini numero 12-es A-moll gitárkvártettjét hallottuk a Paganini Ensemble Vienna játékában. Mogyesz Muszorszkij Hovas Csina című operájának negyedik felvonásából következik most a Perzsa tánc. A Magyar Állami Operaház zenekara élén Sándor János áll.

Sándor János vezényelte a Magyar Állami Operaház zenekarát. Előadásukban Mogyasz Muszorszki Hovas Csina című operájának negyedik felvonásából hangzott el a Perzsa tánc. Elza Dreiszig Invocation című lemezén, amint azt már tapasztalhattuk, néhány különlegesség is helyet foglal. Ilyen például Georges Bizet, Clotvig és Clotilde című operájának egy áriája is. Méghozzá Clotilde áriája a harmadik jelenetből. Közre működik a genovai Carlo Felice Operaház zenekara, a karmester Massimo Zanetti.

George Bizet, Clodwig és Clotilde című operájának harmadik jelenetéből hallottuk Clotilde áriáját. Elsa Dreissig énekelt, a genovai Carlo Felice Operaház zenekarát Massimo Zanetti vezényelte. Hubai Jenő Opus 30-as virágregéje következik. Szecsődi Ferenc hegedül, Kassai István zongorázik.

Hubay Jenő Virágrege című opusz 30-as művét Szecsődi Ferenc játszotta hegedűn, Kassa István zongorán. Carl Philipp Emanuel Bach 164-es Votken jegyzékszámú B-dur fuvola versenye következik. A szólót Takahashi Machiko játsza, az amsterdami Concerthebau kamarazenekarát Roland Kieft vezényli.

Elhangzott Carl Philipp Emanuel Bach 164-es Votken számú B-dur fuvola versenye. A szólót Takahashi Machiko játszotta, az amsterdami Concerthebouw kamara zenekarát pedig Roland Kieft vezényelte. Tarquinio Merula tollából tegnap már hallhattunk egy művet, ma is következzék egy újabb. Az Opus 17-es negyedik dalos könyv 18. darabja a La Cavaliera. A koncertósi rokkó játszik.

0: Tarquinio Merula opusz 17-es negyedik dalos könyvéből hangzott el a 18. La Cavaliera című tétel, a Concerto Sirocco muzsikát.
1: Műsorajánló. Ma este Edward Elgar Geroncius álma című oratóriuma csendül fel. A John Henry Newman költeménye nyomán írt kompozíciót most énekes szólisták. A Birminghami vegyes kar és szimfonikus zenekar adja elő Kazuki Yamada vezényletével. A tavaly szeptember 17-i hangverseny felvétele ma 20 óra 20 perckor a Bartók Rádióban. Hétfő este Johannes Brahms a Szép Magellone című dalciklusa csendül fel. A Johann Ludwig Tieck verseire írt kompozíciót most a 90 éve született német tenor Peter Schreier énekli. Őt Ránki Dezső kíséri zongorán. Az archív 1985-ös hangverseny felvétele az MTA kongresszusi terméből. Hétfőn 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolódtak be adásunkba. A mikrofonnál Tóth Endre. Johann Sebastian Bach lipcsei kantáta termésének egyik fontos rétege a korá kantáták világa. Azoké a műveké, amelyek egy-egy ismert gyülekezeti ének dallamából és szövegéből nőnek ki. A most következő kantáta címe Wer nur den lieben Gott lässt walten. Aki engedi, hogy a jóisten vezesse, vagy kormányozza sorsát. Ez a 93-as számú kantáta, amelyet Bach 1724-ben komponált a Szent Háromság ünnepe utáni 5. vasárnapra. Ennek a napnak az evangéliuma Péter nagy halfogásáról szól, vagyis arról a pillanatról, amikor az emberi kétely után mégis megszületik a bizalom. A kantáta alapja Georg Neumark 17. századi korája, amelynek fő gondolata az aggodalmoskodás helyett Isten vezetésére kell hagyatkozni. A nyitó tételben a koráldallam hosszú hangokban, cantus firmusként jelenik meg a szopránban. A középső szopránal duetben pedig a vonósok idézik fel a dallamot. Különösen izgalmasak azok a tételek is, ahol a korál sorai recitatívóval váltakoznak, mintha a gyülekezeti énekhez egyfajta személyes magyarázat, lelki kommentár társulna. Szólót énekel Siri Caroline Thornhill szoprán, Petra Noszkájova alt, Christoph Genz tenor, valamint Jan van der Krabben basszus. A La Petite Band együttesét Sigiswald Kölyken vezényli.

Elhangzott Johann Sebastian Bach 93. kantátája Wer nur den lieben Gott lässt walten. Szólót énekelt Siri Caroline Thornhill, Petra Noskájova, Christoph Gentz, valamint Jan van der Krabben, alá Petit Band együttesét Sigiswald Kuijken vezényelte. Friedrich Witt, Beethoven kortárs zeneszerző volt, aki nagy valószínűséggel a korábban Beethovennek tulajdonított jénai szimfónia szerzője. Most azonban nem ez, hanem egy ádúr szimfónia csendül fel tőle. A Kölni Akadémia zenekarát Michael Alexander Willens vezényli.

Friedrich Witt Ádúr szimfóniája hangzott el, a Kölni Akadémia zenekara élén Michael Alexander Willens állt. Elérkeztünk a mai hangfogó utolsó zeneművéhez, amely Temesvári Bence cselló művész és Palojtai János zongora művész Hungarotonnál megjelent lemezének ugyancsak utolsó darabja, César Franck nagy lélegzetű Ádúr szonátája, a késő romantika egyik leggyakrabban játszott hegedű szonátája, amelyet a fuvolások, csellisták és brácsások is magukénak tudhatnak. Így hallgathatjuk meg most csellóval, Jules Delsart átiratának köszönhetően.

0: César Frank Ádúr szonátáját Temesvári Bence játszott a csellón, Palojtai János zongorán. Ezzel véget ért a hangfogó mai adása. A szerkesztő Csík Gabriella nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További remek zenékben gazdag, csodás vasárnapot kíván a műsorvezető Tóth Endre. Tartsanak velünk a jövő hétvégén is.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Mélységes meggyőződéssel kívánom a fiatalságnak újra meg újra a lelkére kötni, hogy ne sokáig ragadjon le a matematizáló muzsikusok írásain, amelyeken csak a vitatkozás látszik, és akik az egyszerű dolgokat csak összebogozzák. Ellenkezőleg, a fiatalok minden szellemi erejüket fordítsák arra, hogy megtanuljanak díszesen és a szöveget értelmesen kiejtve énekelni. Tanítómesterem, Zsoszkán sohasem írt vagy használt tankönyvet. Tanítványait nem tartotta fel hosszú és hiába való előírásokkal, hanem éneklés közben a szabályokat néhány szóval elmagyarázva, közvetlenül a gyakorlatban tanította. Ha tanítványai már biztosan intonáltak, jó szövegkiejtésük volt, megfelelő díszítő művészettel is rendelkeztek, akkor megtanította őket a tökéletes és tökéletlen konszonanciákra, meg arra, hogy miként kell egy liturgikus dallamra új, szabad szólamot kitalálni, s így tovább. Ha észrevette, hogy valamelyikük élénk és éber szellem, akkor azt kevés szóval megtanította 3, 4, 5 és 6 szólamban komponálni, mindig példákkal vezetve őt tovább. Mert Zsoszkán nem mindenkit tartott zeneszerzésre alkalmasnak, és alapvető tétele volt, hogy csak olyanokat képezzen tovább, akiket belső kényszer vonz ehhez az isteni művészethez. Mert így mondta, annyi tetszetős alkotás létezik ebben a művészetben, hogy hasonlót vagy jobbat 1000 ember közül alig egy fog tudni létrehozni. Adrianus Petit Coquelicot, Zsoszkán tanítvány visszaemlékezése mesterének elveiről és tanítási módszereiről.

0: Műsorajánló. Ma kora délután a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny nagydíjas koncertjére és eredményhirdetésre kerül sor. Fellépnek a gyermek és ifjúsági, az egyházzenei és a szabadon választott kategóriák győztesei, és kiderül, ki viszi el a nagydíjat. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagytermét, ma 15 óra 6 perckor, a Bartók Rádióban. Ma este Edward Elgar Geroncius álma című oratóriuma csendül fel. A John Henry Newman költeménye nyomán írt kompozíciót most énekes szólisták. A Birminghami vegyes kar és szimfonikus zenekar adja elő Kazuki Yamada vezényletével. A tavaly szeptember 17-i hangverseny felvétele ma 20 óra 20 perckor a Bartók Rádióban. Hétfő este Johannes Brahms a Szép Magellone című dalciklusa csendül fel. A Johann Ludwig Tieck verseire írt kompozíciót most a 90 éve született német tenor Peter Schreier énekli. Őt Ránki Dezső kíséri zongorán. Az archív 1985-ös hangverseny felvétele az MTA kongresszusi terméből. Hétfőn 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Az Ars Nova hétfő esti műsorában a 20. századi és kortárs részfúvós repertoár izgalmas darabjaiból válogatunk. A tavalyi Kodály Zoltán nemzetközi zenei versenyen fiatal művészek szólaltattak meg trombitára, kürtre és harsonára írt műveket. Őket a Kollár Imre vezette, Kodály Filharmonikusok Debrecen kísérte. Lemez bemutató az Ars Novában, hétfőn 22 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Világsztárok és fiatal tehetségek 40 ország 200 szólistája. Merülj el a zenében július 1-e és 13-a között a Fesztivál Akadémia Budapest 11. Summer Festjén Budapest ikonikus helyszínein, a Zeneakadémián, a BMC-ben és a Széchenyi fürdőben. Művészeti vezetők Kelemen Barnabás és Kokas Katalin. Fesztiválakadémia.hu.
2: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Szerelem, barátság és egy sorsfordító Lanzarote utazás. Álmodóvár új filmje, alkotói vallomás és játékos kísérlet. A rendező visszatérő témái a veszteség, a művészet, a vágy, különösen személyes hangvételű történeteken keresztül jelennek meg. Keserű karácsony. A Cannes Film Fesztiválról már a mozikban.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tíz óra 30 perc. Fanfár. Minden, ami fúvós.
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztőt, ifjen Bazsinka Józsefet hallják. Mai adásunkban a világ egyik legismertebb, leghallgatottabb és legsikeresebb részfúvós kvintetje, a Canadian Brass felvételeiből hallhatnak válogatást. A Canadian Brass 56 évvel ezelőtt, 1970-ben Torontóban alapította Charles Dellenbach tuba és Gene Watts harsonaművész, Graham Page kürtössel, Stuart Lawton és Bill Phillips trombitásokkal kiegészülve. Az eredeti tagok közül már csak egyedül Charles Dellenbach, a tubás játszik a kvintetben, a trombitások jelenleg Joe Bergsteller és Mikio Sasaki, a kürtös Jeff Nelson, a harsonás pedig Keith Derda. Az 56 év alatt egyébként összesen 17 trombitása, 7 kürtöse és 3 harsonása volt az együttesnek, de a tubás mindvégig változatlan maradt. Az egyik első albumukról, az 1973-as Royal Fanfare-ról játsszuk le elsőként Samuel Scheidt Canzona Ethiopicam című alkotását.

A Canadian Brass fellépéseinek jellemzője a színházi elemekkel átszőtt, szórakoztató előadásmód, humor, spontaneitás, virtuózitás és mindenek előtt a jó hangulat, de soha nem a zene rovására. Bármilyen stílusról legyen is szó, a zene mindig középpontban áll, és a legnagyobb odaadással, szakértelemmel és kiválósággal adják elő, amiről a magyar közönség többször is megbizonyosodhatott, legutóbb 2019-ben a Műpában, de rám gyermekként óriási hatást tett, amikor a Kongresszusi Központban hallottam őket 1996-ban. Különös ismertetőjelük az öltönyhöz viselt fehér sportcipő. Átíratták és felvették Johann Sebastian Bach eredetileg csembalóra írt, rendkívül virtuóz Goldberg variációit, amelyért az együttes elnyerte a német Echo díjat. Most erről az 1999-ben kiadott felvételről idézzük az áriát és az első három variációt.

Több mint 130 albummal és kiterjedt világkörüli turnéprogrammal a Canadian Brass úttörő szerepet játszik a részfúvós szene népszerűsítésében. Világszerte több mint 2 millió albumot adtak el, a Salute America című albumuk 2010-ben 8 hétig szerepelt a Billboard Classic Chart top 25-ös listáján, és a második helyig jutott. Most hallgassák meg Malcolm Forsyth The Galliardese Ground című művét a Canadian Brass egy 1995-ben megjelent albumáról.

A Canadian Brass volt az első részfúvós együttes is, amely fellépett a Carnegie Hall nagytermében, de világszerte teltházas hangversenyeket adnak a legnagyobb koncerttermekben. Ők voltak az első nyugati részfúvós együttes, amely fellépett a Kínai Népköztársaságban. Majd amikor 2010-ben visszatértek, a kínai új év alkalmával a Hunan TV-ben több mint 500 millió néző előtt adtak televíziós koncertet. Most következzen ismét egy örök klasszikus, nem csak az egyetemes zene irodalmat illetően, hanem a Canadian Brass repertoárjából is. Georges Bizet Carmenjéből Escamillo belépője.

A Canadian Brass repertoárja, másrészt fúvós együttesekhez hasonlóan kimondottan széles. Az eredetileg is részfúvós kvintetre írt művek mellett számos átiratot játszanak a komoly zene különböző korszakaiból, vagy éppen a könnyű zene sokféle műfajából. Több mint 600 művet vagy átiratot rendeltek, amellyel hatással voltak a korábban korlátozott részfúvós repertoárra. Ahol Leonard Corporationnel együttműködve, a Canadian Brass kiadta kiterjedt zenei könyvtárát minden szintű előadó művész számára, ebből a sorozatukból több mint 1,5 millió példány kelt el. Nagyon sok hangversenyükön játsszák a most következő darabot, Don Gillis feldolgozását a Just a Closer Walk című spirituáléjából.

A Kennedy Embrace gyakran tart mesterkurzusokat turnéi során, együttműködtek az El Sistémával is, a világhírű venezuelai zenei oktatási programmal. Több mint 55 éves pályafutásuk után a Kennedy Embrace ma is teltházas koncerteket ad a világ legnagyobb hangversenytermeiben, lassításnak semmi jele. Legutóbbi 2021-ben megjelent lemezükön kanadai dalszerzők és zenei alkotók előtt tisztelegnek, de nem csak Johnny Mitchell vagy Leonard Cohen dalainak átiratait játsszák, hanem megjelent Drake, Shawn Mendes és még az elektronikus tánczenét alkotó deadmau5 is. Befejezésül hallgassák meg a deadmau5 és Cascade I Remember című számának átiratát a Kennedy Embrace előadásában. Adásunk végén búcsúzik a szerkesztő, Ifjan Bazsinka József.

0: A 2026. január 18-ai műsor ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 11 óra. Kezdőhang. Beavatás a zenébe.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. A Zenetanárok Társaságával együttműködve ebben az évben is sok fiatalt mutathatunk be a rádióhallgatóknak, hiszen ebben a tanévben is bőven vannak zenei versenyek szerte az országban. A családi koncertsorozat mai műsorában két verseny első helyezettjei és külön díjasai mutatkoznak be, akik az MTV a Sára Sándor teremben adtak koncertet. Ezeket a fellépéseket megelőzve mindig kapok a fiataloktól néhány önmagukról írt sort, elmesélik, mit tartanak fontosnak életükben. A kis önéletrajzok alapján beszélgetünk, természetesen csak is zenei produkciójuk után. Kezdjük is a koncertet.
2: Oscar Reading D-dur koncertinóját hallgatjuk elsőként Chang Yue Yang előadásában, aki mellett Martin Bogdán zongorázik, a 18. országos Koncz János hegedűverseny első korcsoportjának külön díjasát köszönhetjük, aki a Kró György Alafokú Művészeti Iskolában tanul Juhászné Mogyorosi Judit tanárnőnél.

0: azt írtad, hogy 2023 óta élsz Budapesten. Mennyire volt nehéz megtanulni a magyar nyelvet?
1: Szerintem az elején egy picit nehéz, de utána már könnyű volt.
0: Mert azt is írod, hogy nagyon szeretsz nyelveket tanulni, akkor nem vette el a kedvedet a nehézség sem, ugye? Szívesen tanultad?
1: Igen.
0: És mit szeretsz jobban, nyelveket tanulni, vagy hegedülni?
1: Hegedülni.
0: Azért azt jobban szereted. 5 éves korodban kezdted, megkérdezhetem, hogy most hány éves vagy?
1: Én most 10 éves vagyok.
0: Akkor 5 éve hegedülsz, az már nagyon komoly. A hegedű is olyan, mint a nyelvtanulás, hogy az elején még nehéz, aztán egyre szebb lesz, amikor az ember megtanul a hangszeren egyre jobban játszani. Te mennyire gondolod komolyan most ebben a pillanatban a hegedülést? Szeretnél felnőtt korodban is hegedűs lenni?
1: Én majd egy hegedű tanár akarok lenni.
0: Miért tanár? Fú, ennek a válasznak mindig nagyon örülök, mert mindenki művésznő szeretne lenni, meg művész úr, és kevesebben mondják, hogy tanárok szeretnének lenni. Miért szeretnél tanár lenni?
1: Hát a gyerekek nagyon cukik.
0: Ez így van, a gyerekek tudnak nagyon cukik lenni. És milyen tanár leszel, hogyha mondjuk olyan növendéked lesz, aki nem gyakorol? Akkor mit mondasz neki?
1: Akkor itt az iskolában sokkal többet fogunk gyakorolni.
0: Akkor még türelmes is vagy. Ez igen. Na és akkor ez a darab, amit most játszottál, képzeld el, hogy én ugyan oboista lettem végén, de én is hegedűvel kezdtem, és ezt a Reading koncertet nagyjából pont ennyi idősen játszottam én is, mint most te. És én is nagyon szerettem, és te is azt írod, hogy a gyors darabokat szereted. Miért jobbak a gyorsak, mint a lassabbak?
1: Azért, mert Kínában még tanultam hegedülni, és ott nagyon gyors darabokat tanultam. Szóval az lehet, hogy picit könnyebb csinálni.
0: Azért majd meghallgathatunk, hogyha legközelebb esetleg még egyszer visszajössz, akkor hozol valami lassabbat is? Én arra is kíváncsi lennék, mert nagyon szépen hegedülsz.
1: Igen, le.
0: És akkor még egy valamire adjál választ, kérlek. Ugye azt mondtam, hogy a neved Chang Yueyang. És azt mondta a tanárnénid a koncert előtt, hogy mindenki Kerennek szólít. Miért?
1: Mert az anyukám adta nekem egy angol nevét, az, hogy Karen. És most magyarul Karen lehet mondani.
0: És akkor így szólítanak az osztálytársok is, barátok is, meg a tanárok is?
1: Igen.
0: Akkor mostantól mi is így szólítunk Chang Yueyang, aki Karen néven is fellépett itt nálunk. Köszönöm, hogy itt voltál. Minden fiatalnak nagyon örülök ezeken a koncerteken, de akkor még egy picit jobban örülök, amikor olyan hangszerek is fellépnek, amelyek egyébként ritkábban szerepelnek a programban. Ugye zongorák, hegedűk, csellók gyakran szerepelnek ezen a színpadon, de a fúvós hangszerek bizony háttérbe szorulnak időnként, úgyhogy most nagyon örülök, hogy ebben az évben, ebben a tanévben szaxofon versenyt is rendeztek, és ezen a koncerten rögtön 2 szaxofonosunk is van. Jön az első, David Szeleras 3. kápriszával és Astor Piazzolla 3. tangó etüdjével Gotlasz Kristóf Zoltánt köszöntjük, aki a Szentendrei Vujicsics Tihamér Zeneiskola alapfokú művészeti iskolában tanul Nagy Viktor tanárúrnál, és a 9. országos szaxofonverseny első korcsoportjának külön díjasa.

0: Szinte fogadni merek, hogy nem tévedek nagyot, ha arra gondolok, hogy te felnőtt korodban is szaxofonozni szeretnél. Így van, Kristóf?
1: Igen, így van.
0: Mert hogy nem egyszerűen a hangszert hoztad el nekünk, hanem úgy látszik, hogy téged már a trükkök is nagyon érdekelnek, mert bár ezt a helyi közönség látta, de a rádióhallgatóknak muszáj elmondani, hogy ugye az első David Szelerez darabban a körkörös légzést, ezt a különleges és nem is olyan egyszerű légzéstechnikát használtad. Megkérdezhetem, hogy hány éves vagy?
1: 13.
0: Mikor tanultad meg ezt? Mert ez nem olyan könnyű, és 13 évesen még nem biztos, hogy foglalkozni szoktak ezzel.
1: Ezt lassan egy éve játszom, ezt a darabot.
0: De ezzel a körkörös technikával, légzéstechnikával?
1: Igen, igen.
0: Ehhez tanultad meg?
1: Igen.
0: És a tanár úr javasolta, vagy te tudtad, hogy van egy ilyen, és meg akartad tanulni?
1: Hát ezt tanár úr mutatta.
0: És mennyire volt nehéz elsajátítani, megtanulni a szaxofonon?
1: Annyira nem volt nehéz.
0: Mi az, amiben annyira beleszerettél ebben a hangszerben, hogy egyrészt látszik rajtad, hogy nagyon-nagyon lelkesen szaxofonozol, fel is hívod a figyelmet ebben a leírásban, amit küldtél magadról, hogy a tanulás mellett nagyon sokat foglalkozol a hangszerrel, tehát valószínűleg nem csak akkor, amikor muszáj gyakorolni, hanem amúgy is. De mi az, amiért ennyire szereted a szaxofont?
1: Nagyon szeretem a hangját.
0: Úgy általában?
1: Igen, igen, igen.
0: És a másik, ami érdekes, versenyen vagy koncerten szeretsz jobban játszani? Ugye a nagy különbség, hogy a versenyen ott van a zsűri, és ezért nem is olyan egyszerű. A koncerten jó esetben a közönség mindig drukkol a fellépőnek, de a zsűri nem azért van ott, ő a hibákat is figyeli. Koncert vagy verseny?
1: Koncert.
0: Mert?
1: Koncerten annyira nem izgulok, mint egy ilyen versenyen.
0: Na de ehhez képest, és ahhoz képest pláne, hogy 9 évesen kezdted a szaxofont, és 13 éves vagy most, nagyon sok versenyt felsoroltál, és ezeken mind szép eredményeket értél el. Szóval azért mégis tudsz versenyen is játszani, nem jön rád a pánik. Mit gondolsz, hogyan kell másképp felkészülni egy versenyre, mint egy koncertre? Mi az, amire külön figyelned kell, hogyha versenyre készülsz?
1: Versenyen sokkal jobban meg kell tanulni a hangokat.
0: És lehet olyan szabadon játszani egy versenyen, mint amilyen szabadon egy koncerten tudsz? Vagy ott azért koncentrálni is másképp kell egy kicsit?
1: Hát szerintem koncentrálni azért másképp kell egy versenyen.
0: De azért mosolyogva mesélsz róla, szóval azért jöhetnek a versenyek továbbra is, nem?
1: Persze, persze.
0: És mit lehet kezdeni a szaxofonnal, ha majd felnőtt leszel és zenei pályára lépsz? Szaxofon művész szeretnél lenni, tehát szólista, vagy esetleg zenekarban, mert időnként azért a zenekarokban is szükség van, szimfonikus zenekarban is van olyan darab, amiben kellenek a szaxofonosok. Mi a terv?
1: Én szaxofon művész szeretnék lenni.
0: És van annyi szóló darab, vagy majd iratsz magadnak?
1: Hát, elég sok van.
0: Idővel rá lehet venni a zeneszerzőket, hogy írjanak külön neked dedikált darabokat. Kristóf, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és szeretettel gratulálunk. Henrik Wieniawski a következő szerzőnk, és a D-moll hegedűverseny harmadik tételét hallgatjuk. Csapody Tádé hegedül, Szabadfi Mónika zongorázik. Tádé, a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanulója Polonyi István tanár úrnál, és a 19. Országos Hegedűverseny szakgimnáziumok részére rendezett hegedűverseny második korcsoportjának külön díjasa.

0: Tádétól már azt is meg kell kérdeznem, hogy tegeződhetünk-e, mert hát egy fiatal emberről van szó. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes a szakmai élete Tádénak, hiszen 10 éves korában a hegedűt nem a klasszikus vonalon, hanem népzenében fedezte fel először. És ahogy olvasom, 16 éves voltál, amikor a klasszikus zenei vonalat is elkezdted tanulni. Na most ezt a kettőt összehasonlítva, úgy, hogy közte volt 6 év népzene, hiszen 10 évesen kezdted, ahogy írod. Mennyi mindent kellett átformálni, főleg úgy, hogy a népzenét nem hagytad abba szerencsére, hanem párhuzamosan játszod a két műfajt, világzenét is, népzenét is és klasszikust is. Szóval mire kell figyelned, amikor egyik-másik műfajból, egyik fajta hegedülésből a másik fajta hegedülésbe lépegetsz át?
1: Először is azt emelném ki, hogy a népzene önmagában hegedű technikát nem tanít, legalábbis Magyarországon. Klasszikus zenében lehet hegedű technikát megtanulni. Magyarán szóval, hogyha én népzenét játszom, akkor is tudom a klasszikus zenei technikát felhasználni, és ez javára is válik a népzenének. Tehát tulajdonképpen nem kell technikát átváltanom. Szerintem a legnagyobb különbség, amire figyelni kell, amikor váltunk a két műfaj között, hogy fejben egészen máshogyan lehet felfogni. Tehát klasszikus zene az sokkal nagyobb koncentrációt igényel, hogy a hang igényesség, a darabnak a memorizálása, az nagyon nagy agyi kapacitást igényel. Míg a népzene az ugyanúgy technikás, viszont ott egyszerűbb technikai fordulatok vannak, amit az ember elsajátít az évek során, és akkor utána már könnyedén, szabadabban lehet vele játszani.
0: Meg ott nagyon sok improvizációra van lehetőség, ugye? Ezt például fel lehet használni valamilyen formában a klasszikus zenében?
1: Fel lehetne használni, igen. Én még nem vagyok azon a szinten, improvizálni nem tanultam még, de egyébként tervem hosszú távon, de biztos vagyok benne, hogy lehet hasznosítani.
0: Ami nagyon érdekes, amit mondtál, hogy a népzenében Magyarországon nincsen hegedűnél legalábbis technikai oktatás. Na most, miután hallottuk a játékodat, és semmiféle technikai problémád nincsen, így meg tudom kérdezni, vagy meg merem kérdezni, hogy mi történt volna, hogyha a népzenei hegedülés során az alatt a 6 év alatt beidegződik valami olyan szokás, ami a klasszikus zenében nem jó? Ezt le lehetett volna vetközni vajon, vagy át lehetett volna állítani?
1: Hát igen, népzenében az a veszélyes, hogyha lényegében magunknak alakítjuk ki a technikánkat, ahogy magunknak tanulgatjuk a dallamokat, és akkor szépen kialakítjuk a saját technikánkat, ami nem feltétlenül az ideális, és bizonyos stílusokhoz ki lehet alakítani magunktól technikát, viszont bizonyos szint fölött meg kell az az iskola, ami elkerülhetetlen, és klasszikus zenében lehet egyébként olyan, amit meg kell változtatni, tehát hogyha mondjuk van egy úgymond rossz beidegződés, ami addig nem volt rossz, csak esetleg mondjuk egy klasszikus zenében egy nehezebb darabot nem tudom azzal a fogással, hegedű tartással megcsinálni, akkor azt kénytelen vagyok változtatni, és klasszikus zenei technikában az a célunk, hogy lényegében mindent meg tudjunk valósítani, és ehhez próbáljuk formálni a technikánkat.
0: Lehet-e ezt a nagyon szép zenei kettős életet élni, akár egy életen át? Mit gondolsz?
1: Hát megpróbálom. Vannak szerintem még bőven, akik ezzel próbálkoznak, és én is látom ebben a lehetőséget.
0: Hát mi is, ahogy hallottuk. Tehát én nagyon szépen köszönöm. Visszavárunk akár a világzenei együtteseddel is. Köszönöm szépen. És van itt még egy csillogó szaxofon, úgyhogy megint visszakanyarodunk a 9. országos szaxofonversenyhez, amelynek második korcsoportjában kapott külön díjat Pap Gergő László, aki Alan Krepen Fehér éjszakák című darabját játsza. Gergő mellett Cirokné Bisoff Ildikó zongorázik, és a gyulai Erkel Ferenc alapfokú művészeti iskolából érkeztek, ahol Gergő tanára Cirok Mihály és Szekeres István tanár úr.

0: Gergő szakmai életében is valami olyasmi van jelen, mint az előbbi hegedűsünk Tádi életében, csak nem a népzenével, hanem a jazzzel, és hát a szaxofon esetében szinte természetes is, hogy a jazzben is nagyon fontos hangszer. Akkor kezdjük innen, Gergő, klasszikus irány vagy a jazz irány érdekel jobban?
1: Mind a kettő nagyon jó, meg nagyon élvezetes, de most egyelőre még a klasszikus.
0: És azt is írtad, hogy jó, furujázni kellett az elején, biztos picike voltál, de alig vártad, hogy szaxofonozhass, szóval nem is volt más irány, ami érdekelt volna? Eldöntötted egészen apró gyermekként, hogy a szaxofon, és így is marad?
1: Igen, így volt.
0: És mi az izgalmas a hangszerben?
1: Hát a hangja nagyon megfogott, és a művek is nagyon szépek rá, amiket írnak.
0: Édesanyád megjegyzését tetted be a leírásba, hogy miután a versenyeken is egyre szebb eredményeket hozol, és hát egyre több versenyen indulsz el, most már akár be is költözhetnél a zeneiskolába, annyit gyakorolsz. Mitől nem lesz unalmas a gyakorlás?
1: Mert minden gyakorlással lehet fejlődni.
0: És mi van akkor, hogyha valami nem megy? Mert azért olyan is van, bármennyire szereti valaki a hangszerét, mindig találkozik valami olyannal, amivel meg kell küzdeni, ami akadályon át kell valahogy lépni. Ehhez is van türelmed így gyakorolni, hogy időt szánni rá, lassan gyakorolni, ami ugye sokszor nehéz a fiataloknak, ez a jaj, menjen már, teljen az idő gyorsabban.
1: Igen, ha mondjuk már kezdek egy kicsit ideges lenni, akkor veszek két nagy levegőt, megnyugszok és előre kezdem.
0: Akkor téged tényleg a zenei pályára teremtettek. Mi lesz az irány a szaxofonnal, ahogy beszéltük, már sok lehetőség van, nyilván a szólistaság az egyik, de ha egy kicsit még a jazz is érdekel, akkor tényleg egyre több a lehetőség. Mik a tervek jelen pillanatban?
1: Mindenképpen zenei pályára, és még azt nem tudom, hogy Debrecenbe vagy Pestre szeretnék jönni.
0: És jazzzel vagy klasszikussal először?
1: Először klasszikussal szeretnék.
0: De jöhet aztán a jazz?
1: Hát persze.
0: És akkor tőled is megkérdezem, ha már a másik szaxofonosunktól is megkérdeztem ma, versenyen vagy koncerten szeretsz jobban játszani?
1: A verseny az a jobb kihívás, viszont a koncert az meg nagyobb élmény.
0: Az meg örömzene. Akkor legyen így, legyél szaxofonművész, és visszavárunk bármilyen produkcióval. Köszönöm szépen. John Stanley Allegretto graciózója és Bihari János verbunkosa Rényi Albert feldolgozásában. Ezekkel a művekkel folytatjuk a koncertet, és visszatérünk a hegedűhöz. Nagy Tamás játszik a hangszeren, mellette Paragi Balázs zongorázik. Tamás a 18. országos Koncz János hegedűverseny első korcsoportjának külön díjasa, és a szegedi Király König Péter zenei alapfokú művészeti iskolából érkezett, ahol Siklósné Pehán Szilvia tanárnőnél tanul.

0: azt olvasom, Tomi, hogy te 9 éves vagy, és 7 éves korodban kezdtél hegedülni. Hát nagyon sokat kell ahhoz gyakorolni, hogy ilyen hegedülést érjünk el 2 év alatt. Akkor te nagyon beleszerethettél ebbe a hangszerbe. Miért választottad a hegedűt?
1: Azért, mert nagyon megtetszett a hangja, szimpatikus volt, és ugye tudtam, hogy ez egy nagyon nehéz hangszer, de én szeretem a kihívásokat, és nagyon megtetszett.
0: És nem csalódtál benne azóta sem?
1: Nem.
0: És te is zenei pályára készülsz, ugye?
1: Igen.
0: Na most, van egy nagyon érdekes hobbid, ami akár még egy másik zenei irányba is elvihet, mert azt írod, hogy nagyon szereted a fafaragást, barkácsolást. Mit szólnál a hegedű készítéshez?
1: Igen, azon is gondolkoztam, hogy ahhoz még kell idő, hogy ilyen mesteri számokat beszerezzek, de igen, szeretnék hegedűt is majd még készíteni.
0: Akkor lehet, hogy egyszer majd a saját hegedűddel állsz a színpadon?
1: Igen.
0: És hát nagyon komolyan gondolod az életet valóban, már mint a zenei életet, mert azt is írod, hogy nagyon sok zenét hallgatsz, és olyan zeneszerzők a kedvenceid, akiknek a hegedű nagyon fontos volt, kik is ezek? Vivaldi, Bach, Paganini, nekik mind-mind nagyon fontos volt a hegedű. Na most áruld el, csak hegedű darabokat hallgatsz, vagy másfajta zenék is érdekelnek?
1: Igen, most a klasszik világban most az minél jobban szeretném elérni, nekem tetszik, utána még jöhetnek másfélék, de először még a klasszik szerintem.
0: És ezen belül hegedű darabok, vagy esetleg mondjuk Bachtól meghallgatsz egy olyat is, amiben énekesek vannak, mondjuk egy oratóriumot, egy passiót, szóval más műfaj is érdekel, vagy most elsősorban a hegedűre koncentrálsz, és a hegedű versenyekre, szonátákra, szóló darabokra?
1: Most koncentrálok a hegedűre, de valamikor is szoktam, amikor utazunk, akkor szoktam zenét hallgatni, így éneket, meg éneket.
0: De akkor is klasszikust inkább.
1: Igen.
0: És van itt még egy nagyon aranyos történet, hogy van egy kis kutyád. Igen. És ő szereti, amikor hegedülsz, vagy ezért egy kicsit megsértődik, hogy akkor nem vele foglalkozol?
1: Mindig oda megy hozzám, és leül hallgatni.
0: És akkor még egyet hadd kérdezzek, mert nagyon sok izgalmasat írsz, hogy nagyon szeretsz improvizálni is, és most már nem is csak a hegedűn, hanem a zongorát is elkezdted mellette. Na, és ezeket le is írod. Akkor lesz még egy, most már tudjuk, hogy hegedűművész leszel, azt is tudjuk, hogy a hangszerkészítés is érdekel, zeneszerző is leszel?
1: Igen, szeretnék, és leszek is.
0: Ez egy nagyon öntudatos megjegyzés volt, és egy nagyon jól kitalált életpálya. Tomi, nagyon-nagyon sok sikert kívánunk, minden álmod váljon valóra. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: A családi koncertsorozat mai műsorában a 18. országos Koncz János hegedűverseny és a 9. országos szaxofonverseny a Zenetanárok Társaságának külön díjával jutalmazott győzteseinek gálakoncertjét hallottuk. Köszönöm a fiatalok gyönyörű produkcióit, valamint a zongora kísérők és a felkészítő tanárok munkáját. Műsorunk hátralévő részében pedig a hárfa lesz a főszereplő, a zeneszerző és szólista Catherine Finch walesi hárfaművész Kelta koncertóját halljuk. Catherine Finch mellett a szimfónia Kemru játszik, John Rutter vezényel.

0: Catherine Finch Kelta koncertóját hallottuk a zeneszerző szólójával, aki mellett a Sinfonia Camerát John Rutter vezényelte. Kedves hallgatóink, a Kezdőhang mai műsora ezzel a felvétellel ér véget. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Ma kora délután a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny nagydíjas koncertjére és eredményhirdetésre kerül sor. Fellépnek a gyermek és ifjúsági, az egyházzenei és a szabadon választott kategóriák győztesei, és kiderül, ki viszi el a nagy díjat. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagy termét, ma 15 óra 6 perckor, a Bartók Rádióban. A muzsikus legendák adásában Tátrai Vilmos hegedűművész életét és munkásságát idézzük fel.
2: Csípős mondásaiból, anekdótáiból is kötetet lehetne összeállítani. Egyszer pont a Schubert Pisztrán ötöst próbáltuk, elégedetlen volt a Gordonon játszó muzsikussal, maga elé dörmögte, ezt a bőgöst tombolá nyertétek.
1: Muzsikus legendák. Ma 18 óra 30 perckor. A Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra. Híreink következnek.
3: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, az alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. A módosítás részeként dönthetnek majd a képviselők arról is, hogy a vármegyéket visszanevezzék megyékre, a bírák kezdeményezhessék vezetőik visszahívását, és megszűnjön az önálló országgyűlési őrség. Semmiképpen sem nevezhető a jogállamisággal összhangban lévőnek a tegnap benyújtott alaptörvénymódosítási javaslat, amely megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, jelentette ki az egyik konzervatív lengyel hetilapnak adott interjújában az államfő. Súlyog Tamás hangsúlyozta, hogy nincs oka a lemondásra, és a miniszterelnök eddig nem talált közjogi indokot az eltávolítására. Úgy fogalmazott, a parlament elé terjesztett szöveg egy konkrét személyre szabott jogszabály, amely egyetlen mondattal intézné el a hivatalból való felmentését. A tehetséggondozás mellett az innovációs szemlélet kiterjesztése is szükséges Magyarországon, ezért stratégiai cél a Nemzeti Tudásképző Akadémia további erősítése, hangsúlyozta az intézmény diploma átadó ünnepségén a tudománypolitikai és innovációs államtitkár. Horváth Péter hozzátette, kevés ország épít ki ilyen erős mentorhálózatot, és kevesen gondolkodnak ennyire hosszú távon. A Magyar Tudományos Akadémia épületében rendezett eseményen több mint 730 középiskolás

0: Szentgyörgyi diák vehette át a különböző fokozatú diplomát. Tovább emelkedett a múlt heti venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. A legfrissebb adatok szerint csaknem 3000-en vesztették életüket, és több mint 16000-en sérültek meg. Bár csekély az esély arra, hogy 11 nap után további túlélőket találjanak, a mentőszolgálatok folytatják a keresést. Több ezer embert még mindig eltűntként tartanak nyilván. A magyar kormány 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a dél-amerikai országnak. Az ukrajnai és az iráni helyzetről is tárgyalt este telefonon az amerikai elnökkel Vlagyimir Putyin orosz államfő. A Kreml tájékoztatása szerint a csaknem másfél órás egyeztetésen kiemelten foglalkoztak a rendezési lehetőségekkel a két nap múlva Ankarában kezdődő NATO csúcs találkozó előtt. A megbeszélésre az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából került sor. A résztvevő együttesek zenés népviseletes felvonulásával kezdődik pénteken a 16. Martin György Néptánc Fesztivál Szegeden. A rendezvényen idén 5 ifjúsági csoport, köztük debreceni, ráckevei, jászberényi, szegedi és röszkei táncosok mutatják be új, a Kárpát-medence hagyományaira épülő koreográfiáikat a szakmai zsűri előtt. A közönség szombaton este a Kis Színházban láthatja a produkciókat, az érdeklődőket pedig esténként táncházak is várják. Napos, gomoly felhős az idő, helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat, a szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31, késő este 16-24 fok várható. Hasonlóan kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a Budai Vártövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
2: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Szerelem, barátság és egy sorsfordító Lanzarote utazás. Álmodóvár új filmje, alkotói vallomás és játékos kísérlet. A rendező visszatérő témái, a veszteség, a művészet, a vágy, különösen személyes hangvételű történeteken keresztül jelennek meg. Keserű karácsony. A Cannes Film Fesztiválról már a mozikban.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak. Énekelj velünk!

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Az Énekelj Velünk mai vendége Horváth Márton Levente zeneszerző, orgonaművész, akit nagyon sok szeretettel köszöntök.
1: Én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
0: Új kórusművet csendül fel július 3-án Debrecenben a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny ünnepi hangversenyén a Kodály Kórus előadásában, és éppen egy héttel később július 10-én Gödöllőn a Pueri Cantores Magyar Szövetség első nemzetközi kórus találkozóján és felcsendül egy általad írt új mű, a fesztivál ősbemutatójának zeneszerzője vagy. Mielőtt az ősbemutatókról beszélünk, kérlek, avasd be minket, hogyan kezdődött ez a történet. Úgy tudom, hogy az első kórusművedet 8. osztályos korodban komponáltad, egy női kari kompozíció volt, egy Ave Maria.
1: Ó, ez elképesztő, hogy ilyen jól informált vagy. Erre a kérdésre nem is számítottam, így van. Ez az a kompozíció, amit a Konzi felvételire készítettem. Ahogy ez gyakran előfordul, nagyon nehezen énekelhető lett, zongoránál írtam, és ugyan a hangzása kórusszerű, de az, hogy egy szólamot hogy kell szépen megírni, hogy az jól énekelhető legyen, erről nem sok fogalmam volt még 8-ban.
0: Ugye a kórusművek kezdetektől kiemelt helyet foglalnak el a zeneszerzői pályádon, ezt az előző történet is megerősítette. 2007-ben diplomáztál, a zeneszerzés diplomádat akkor vehetted át, Vajda János volt a főtárgy tanárod. Hogyan emlékszel vissza, hogy 2007-ben milyen zenei közegbe érkeztél, hogyan látod magad, hogyan láttad akkor diplomával a zsebedben, és most 20 évvel később beszélgetünk.
1: Én egy kicsit ilyen haladó konzervatívnak érzem magam, tehát olyan zeneszerzőnek, aki nagyon szeret a hagyományba bekapcsolódni, és nagyon fontosak bizonyos értékei a klasszikus európai zenetörténetnek, amit úgy érzem, hogy nekem is képviselnem kell, de úgy érzem, hogy csak akkor írhatok ilyen zenét. Egyrészt fontos az is, hogy a befogadhatóságot szemmel tartom, miközben komponálok, tehát hogy úgy érzem, hogy fontos, hogy sokakhoz szóljon a zeném, viszont szükségesnek találom, hogy mindig keressem az újat, mindig igyekszem a lehető legszélesebb körből gyűjteni az inspirációt a zeneimhez. És azt hiszem, hogy ez már elkezdődött a Zeneakadémián is, és ugye említetted a drága tanáromat, Vajda Jánost, és szerintem vele is van sok közös nevezőm. Neki is volt egy időszak az életében, a 80-as években, amikor nagyon izgalmasan a repetitív és a folk hatásokat építette be az akkori darabjaiba. Egyszer én ezt így meg is fogalmaztam neki, hogy úgy érzem, hogy ez nekünk a közös talajunk, és hát ebből persze mi két különböző irányba indultunk el, de hogy vele mindig érzem ezt a közösséget, hogy van egy ilyen ízlésbeli és érdeklődés azonosság.
0: Július 3-án csendül fel Debrecenben a Deus Deus Meus című kórusműved ősbemutatója, Kodály Kórus énekel majd, ugye ez a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny ünnepi hangversenye lesz. Nálad hogyan indul a komponálás? Honnan merítesz ihletet? Eleve egy ilyenfajta felkérés, miről szól Debrecen város felkérése?
1: Engem Kocsis Zoltán Karnagy úr keresett meg azzal, hogy egy jól énekelhető, jól tanulható művet komponáljak vegyes karra, ami a megnyitón fog elhangozni, és ami lehetőség szerint úgy legyen megírva, hogy az évek során esetleg egy leendő verseny kötelező darabjává válhat. És miután az elmúlt évtizedek tapasztalata azt mondatta vele, hogy nem érdemes a zeneszerzőnek abban gondolkodni, hogy ha verseny kötelező darabot ír, akkor az feltétlenül nagyon nehéz legyen, mert eddig az esetek nagy százalékában az történt, hogy megírták a jó színvonalú művüket a kollégák, szépen be is mutatták a debreceni Kodály Kórus, viszont ahhoz túl nehezek voltak, hogy aztán később egy versenyen kötelező darabbá váljanak, és ezt kérte, hogy tartsam szem előtt, tehát akkor meg is állapodtunk, hogy úgy kell csinálnom, mintha csak amúgy írnék egy kórust, ahogy amúgy is szoktam. Tehát, hogy egy énekelhető, jól tanulható darab legyen, és mivel én egyházi szolgálatot látok el hosszú évtizedek óta, és 4 éve egy saját kis kamarakórust is vezetek, van egy ilyen küldetésem, hogy úgy érzem, hogy ha kórust írok, és ha ez a felkérés megengedi, hogy ez egy egyházi mű is lehet, akkor azt úgy írjam meg, hogy egy liturgikus szolgálatra alkalmas zenemű szülessék, és így döntöttem emellett a szöveg mellett, ami a húsvét 4. vasárnapjának a felajánlási tétele. Ez nagyon izgalmas annyiból, hogy ez egy nem különösebben csak pozitív üzeneteket hordozó zsoltár szöveg, amiben sok keserűség, fájdalom is van, de közben sok újongás is. És érdekes módon ez a húsvét 4. vasárnapi felajánlási szöveg, ez nem tartalmazza az egész zsoltárt, hanem azokat a sorokat, amelyek ezt a pozitív újongó oldalt erősítik. Úgyhogy ez érdekes, hogy ha szabad így fogalmaznom, az egyház, ugye ez egy több éve ezredes szöveg, egyfajta cenzúrát gyakorolt, vagy legalábbis úgy vágta meg a szöveget, hogy az ünnepnek megfelelő karaktert adja. És így keletkezett ez a szöveg, hogy Isten, én Istenem, te hozzád ébredek virradatkor, és a te nevedben emelem föl a kezeimet. Téged szomjazik az én lelkem, utána csóvárog az én testem is, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet. Végül úgy döntöttem, hogy nem csak azt a szöveget zenésítem meg, amit az egyházi szöveg kínál, hanem a Zsoltár további sorait is belekomponáltam.
0: Hogyan komponálsz? Mi van meg elsőként egy műből?
1: Azt gondolom, hogy szerencsés, hogyha nem a zongoránál ütöm le az első hangot, hanem úgy ülök oda, hogy már elképzelem, hogy mit akarok keresni. Sokszor észrevettem, most már erre figyelek, de évtizedekkel ezelőtt, hogy az nagyon fontos, hogy ne az ujjaink diktáljanak, hanem az első szándék az valahogy belülről jöjjön, és lehetőleg hangszer nélkül. És egyébként az nagyon gyakori, és szerintem életszerű is, hogyha az ember kórust ír, akkor dúdolászva énekelve komponál. Tehát, hogy először kezdjünk el énekelni, és akkor lehet, hogy úgy fog jönni az a motivum, ami odaillik, hiszen az mégiscsak belülünk szakad föl.
0: Egyszer úgy fogalmaztál, hogy én egy nyüzsgő ember vagyok, és a zeném is nyüzsög. Ezt hogy kell érteni?
1: Hát van egy ilyen ritmikai nyugtalanság a zenémben. Lehet, hogy tudunk ellenpéldát is találni pont az egyházi művek között, amelyek néha nagyon nyugodtak, de például van egy metrikai szabálytalanság, nagyon kevés olyan darabon van, amelyeknek szabályos a metruma, sokkal inkább egy ilyen aritmikus szabálytalanság jellemzi őket.
0: A következő felvételen hagyj szóljon egy kis részlet. Műveid közül az egyik kedvenc művemből az Óvoszomneszt énekli a Krakow Singers Pad Zoltán vezényel.

0: Az egyik kedvenc darabomból szólt egy kis részlet. Neked vannak kedvenc saját műveid? Lehet ilyen a szerzőnek, vagy mindig az a kedves, amivel épp foglalkozik, dédelget, éppen előadják, ősbemutatóra készül?
1: Ha készültem volna erre a kérdésre, akkor lehet, hogy jobban végig tudom gondolni. Biztos, hogy vannak, amelyeket különösen sikerültnek tartok, vagy különösen kedvesnek, de azt egész őszintén mondom, és szerintem ebben szerintelenség sincs, hogy azt szerintem teljesen normális, hogyha egy zeneszerző nagyon szereti a saját darabjait, hiszen ők ugye az alkotásaim, a gyermekeim, és igyekszem úgy megírni őket, hogy aztán ne azt érezzem, hogy valamelyik elvetendő lett volna, és ha pedig úgy érzem, hogy lehet rajta javítani, akkor amíg az élet rendelkezésre áll, addig ezt megtehetem. Tehát, hogy nagyon sokszor úgy érzem, hogy találkozom egy régebbi darabommal, amit 20 éve írtam, vagy 15 éve írtam, és érzem, hogy hol lehetne jobb, akkor nem azt mondom, hogy hát, ezt már lezártuk, hanem abban bízom, hogy hosszabb távra gondolkodom, és hogy jobb annak a darabnak a kivajavítva, hogyha az tényleg jobb lesz.
0: Említetted, hogy a Kodály kórusnak komponált Deus Deus Meus című kórusműved ősbemutatójánál kicsit arra is figyeltél, hogy előadható legyen, de legyen túl nehéz, jól értettem? Hogy amikor egy úgynevezett amatőr kórusnak komponálsz, figyelembe veszed, hogy nem egy professzionális kórus, gondolok itt a gödöllői Pueri Cantores Magyar Szövetség első nemzetközi kórus találkozójára, ahol ugye a fesztivál ős bemutatójára komponáltál egy új kórusművet.
1: Mindenképpen figyelembe veszem, minél egyszerűbben szolmizálható egy zene, annál valószínűbb, hogy az nem jelent gondot egy amatőr kórusnak. Ugye mit jelent ez, hogy úgy is mondhatnám ezt a szolmizálhatóságot, hogy ha el lehet játszani a szólamait általában a fehér billentyűkön, akkor az nagy valószínűséggel nem jelent komoly kihívást az énekesnek, és itt jön be az, amin állandóan egyensúlyozom, hogy hogy lehet úgy komponálni, hogy egyszerre veszem figyelembe azt, hogy minél jobban essen a toroknak, és minél kevésbé kelljen nehéz hangközöket intonálniuk, miközben az összhatás az mégis valahogy a frissességet megőrizze, és valami új faktúrát találjak ki, ami annak ellenére, hogy énekelhető egyszerű sejtekből áll, mégis a szövet az valami újszerű zenei jelentést hordozzon. És a Pueri Cantores-es felkérés esetén az még egy külön kihívás, hogy ugye fiatalok éneklik, akiknek lehet, hogy nincsen olyan kórus éneklési rutinjuk. Itt még azzal is operáltam, hogy sokszor kettőzök szólamokat, tehát hogy a férfi kar, női kar ugyanazt a két szólamot énekli, és miután itt zenekari kíséret van, itt lehetőség van arra, hogy az izgalmas színeket, esetleg a diszonáns harmóniákat a kíséretbe írjam, és ezáltal nem esik bántódásuk az énekeseknek, de az összhatás az lényegesen erőteljesebb, mint a saját szólamaik.
0: Ugye a gödöllői premontrei apátsági templomban július 10-én az ősbemutató saját vezényleteddel csendül majd fel a Dona Nobis Pácem, a gödöllői szimfonikus zenekarral együtt énekel az egyesített kórus.
1: Így van, ez egy izgalmas pont az életemben, hiszen először állok zenekar előtt, ezt most bevallom a kedves hallgatóknak.
0: És a Te Deum kórussal 4 éve dolgoztok együtt, de kórus előtt azért gyakran állsz.
1: Igen, a kórus vezénylésbe azért belenőttem, tehát az élet az elmúlt évtizedekben is mindig adott lehetőséget arra, ha nem is sűrű rendszerességgel, hogy vezényelhessek, tehát sokszor előfordult, hogy nagy héten én tanítottam be, én vezényeltem mondjuk egy passiót, de ez a rendszeres munka az elmúlt 4 évben azért már érezteti a hatását, és érzem, hogy azért valami karnagyi rutinom kezd kialakulni.
0: A következő felvételen a Kodály kórus énekel. Ez a felvétel 2025. május 24-én készült Magnificat Primi Toni.
1: A Magnificat Primi Toni az egy viszonylag ritkán énekelt darabom. Azt azután írtam, hogy 2015-ben a Zene Akadémia Egyházzene tanszékére kerültem, és ott van egy nagyon kedves kollégám, Mezei János, aki nagyon bátorított mindig, hogy írjak új kórus kompozíciókat, és neki különösen fontos az, hogy ebben legyen esetleg egy ilyen középkori, korai polifóniás inspiráció, illetve az is, hogy a Gregorián zene az valahogy kapcsolódjon ezekhez a művekhez, és erre bátorított, és az ő biztatására kezdtem írni vesperásra tételeket. Ebből több is elkészült, és ezek közül a legjelentősebb tétel az a Magnificat, ami önmagában is megáll, és ez egy úgynevezett alternatív feldolgozás, tehát a Magnificatnak Mária Hála énekének minden második sora van több szólamúan megzenésítve, és a fennmaradó sorok azok eredeti Gregorián tónuson vannak énekelve.

0: Az Énekelj velünk mai vendége Horváth Márton Levente zeneszerző, orgonaművész. Amikor ennek a beszélgetésnek az időpontját megbeszéltük, egy igen hosszú kórusmű listával segítettél, hogy mi mindent komponáltál az elmúlt években, évtizedekben. Jól gondolom, hogy ez jelentős részét képzi a zeneszerzői munkásságodnak, ezek a kórusművek, vokális művek.
1: Igen, talán kimondhatjuk, hogy a jelenlegi műlistámnak több mint a felét alkotják ezek a vokális művek, amiknek a nagyobbik része az egyházi kórusmű.
0: Milyen számodra a kortárs koncerten az ideális közönség?
1: Amikor én zenét írok, én arra gondolok, hogy komoly zene hallgató embereknek írok zenét, akik szeretnének olyan újszerű zenéket hallgatni, ami mégis beleillik abba a definícióba, amit ők a komoly zenéről gondolnak. Sokszor azt érzem, hogy a kortárs zeneszerzés az extremitásokban gondolkodik, vagy ha nem, akkor viszont maradi. És engem az érdekel, hogy a kettő között hol van az, hogy világosan hallatszik, hogy valami új, de rögtön az is hallatszik, hogy valami beilleszkedik és elfogadható, besorolható.
0: Ugye 2011-ben komponáltál már a Kodály kórus számára a Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny felkérésére, akkor egy női kari mű született, a Jubilate Deo. Erre hogyan emlékszel vissza?
1: Arra emlékszem, hogy ez volt az egyik első fontos felkérés az életemben a diplomám után, és hát igyekeztem ennek minél jobban eleget tenni, és egy kifejezetten virtuóz élénk darab született női karra, amit aztán remekül elénekelt a Kodály kórusnak a női kara Pad Zoltán vezényletével.
0: Ez volt akkor az első kapcsolatod a Kodály kórussal
1: Debrecenben. Így van.
0: Ebből szól egy részlet, a Kodály kórus női karát Pad Zoltán vezényli.

0: Éppen 15 esztendővel ezelőtt, 2011-ben érkezett az első felkérés Debrecen városából a Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyre. Hogyan emlékszel vissza 15 évvel ezelőtt? Milyen személyes tapasztalataid vannak?
1: Amikor 2012-ben ez a mű bemutatása került, az nekem egy nagyon fontos esemény volt. Én nagyon megtiszteltetésnek vettem, hogy ott lehetek, és tényleg nagyon szépen sikerült. Úgy emlékszem, hogy akkor rövid időt töltöttünk ott a családommal. Magára a versenyre kevésbé emlékszem, de rá egy-két évre az egyik miséből, az első miséből a Glóriát kiválasztották, ha jól tudom, a kedves Csemicki Miklós tanár úr javaslatára, és az lett a kötelező darab az ifjúsági vegyeskar kategóriában, úgyhogy nekem inkább a versenyélmény az, nem tudom, hogy melyik évben volt, talán 14-ben, 15-ben, amikor újra lementem Debrecenbe, és akkor húzamosabb időt töltöttem a kórusok hallgatásával, és akkor jobban át tudtam adni magam ennek a műfajnak, hogy kórusverseny. De az is egy nagyon szép élmény volt.
0: Mire készülsz a nyár folyamán? Ugye ismét lesz egyházzenei biennálé Kolozsvárott.
1: Hát most igen, az egyik legfontosabb projekt azokon túl, amikről eddig meséltünk, hogy augusztus közepén a kórusommal megyek Kolozsvárra, éppen tető alá kell hoznom a végleges műsort.
0: Tedeum kamarakórus.
1: A Tedeum kamarakórussal, így van, és nagy öröm számomra, hogy születnek új kompozíciók ebből az alkalomból. Zarándi Ákos és Kerékfi Márton felkérésemre most mind a ketten befejeztek két rövid liturgikus tételt, amiket most a hetekben elkezdünk tanulni, és nekem is egy újonnan készülő misémnek a fele már megvan, és próbálom úgy megírni, hogy reális legyen, hogy ez augusztusban megszólaljon, úgyhogy ez most egy ilyen ég a kezem alatt a munka. Úgyhogy ez tényleg izgalmas. Az is, hogy előtte külföldön vagyok szakmai programon, ami miatt nem tudom, hogy mennyire tudok előtte próbákat tartani, meg készülni, és az még további érdekességeket tartogat számomra, hogy fölkértek Kolozsvárot a biennáli előtt két nappal egy orgona koncert megtartására a Farkas utcai református templomban, még annak a műsorát is ki kell találni. Valószínűleg ott is lesznek mostanában írt fiatal magyar szerzők orgonaművei.
0: Kíváncsian várjuk a nyári bemutatókat. Találkozunk Debrecenben, ugye a Bartók Rádió élőben is közvetíti a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus verseny ünnepi koncertjét 3-án pénteken este 7 órától. Vívát, kreszkát, floreát, éjjel növekedjék, virágozzék, ahogy Kodály Zoltán kívánta. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is nagyon köszönöm.
0: És Debrecenben találkozunk.
1: Így van, nagyon várom.

0: felvételünkön a Nemzeti Énekkar énekelte Horváth Márton Levente művét. Kedves hallgatóink, az Énekelj Velünk mai vendége Horváth Márton Levente zeneszerző, orgonaművész volt. Adásunkban kórusműveiből hallhattak válogatást. Július 5-én, vasárnap délután 3 órától tartsanak velünk a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny nagy díjas versenyén. Műsorunk végén a hangmérnök Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Kecskés Barbarát hallották.
1: Pénteki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
1: 12 óra 35 perc.
2: Koncert a Bartók Rádióban.
3: Bravissimo! Ez történt ezen a héten a világ hangverseny termeiben. 34. évfolyam, 26. adás, 1590. rész. Köszöntöm Önöket a szerkesztő Weisz Gábor nevében is, a mikrofonnál Madarás Zsolt. 1985. június 30-án Sopronban a Szent György templomban fölhangzott Johann Sebastian Bach E-dur hegedű versenye, melynek jegyzékszáma 1042-es, Kertész István szólójával. Közreműködött a Corelli Kamarazenekar, művészeti vezető Ella István.

Bach E-dur hegedű versenyét hallották Kertész István szólójával. Közreműködött a Corelli Kamarazenekar, művészeti vezető Ella István. A felvétel Sopronban, a Szent György templomban 1985. június 30-án készült. 2001. június 29-én a Gödöllői Királyi Kastély dísztermében Franz Schubert F-dur variációk egy saját témára című művét Dmitrij Baskirov adta elő zongorán.

Elhangzott Franz Schubert F-dur variációk egy saját témára. Dmitri Bashkirov zongorázott. A felvétel a Gödöllői Királyi Kastély dísztermében 2001. június 29-én készült. Itt a Bravissimo, ez történt ezen a héten a világ hangversenytermeiben. 2013. július 4-én a Fertődi Eszterházi Kastély Marionett Színházában Giuseppe Verdi 6 románcát hallhatták. Az Alkony, a Titok, Bordal, egy csillaghoz, a Kéményseprő, a Cigánylány. Kertesi Ingrid énekel, közreműködnek a budapesti vonósok, művészeti vezető Botvai Károly.

Giuseppe Verdi hat románcát hallották. Az Alkony, a Titok, Bordal, Egy csillaghoz, a Kéményseprő és a Cigánylány Kertesi Ingrid énekelt. A budapesti vonósok művészeti vezetője Botvai Károly. A felvétel 2013. július 4-én a Fertődi Eszterházi Kastély Marionett Színházában készült. 1993. július 1-én Pécsen a Művészetek Házában Johannes Brahms B-dur szextetjét játszotta, Pap Györgyi és Németh Zsuzsanna hegedűn, Ludmány Emil és Fehérvári János mélyhegedűn, Botvai Károly és Olá Miklós Gordonkám.

0: Johannes Brahms B-dur szextettjét hallották. Hegedűn Pap Györgyi és Németh Zsuzsanna, mély hegedűn Ludmány Emil és Fejérvári János, Gordonkán pedig Botvai Károly és Olá Miklós játszott. A felvétel a Pécsi Művészetek Házában 1993. július 1-én készült.
1: Műsorajánló. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Élőben a Debreceni Kölcsei Központból. Ma 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
0: Itt a Bravissimo. Ez történt ezen a héten a világ hangversenytermeiben. 2003. július 2-án Stuttgartban a Liederhalle Beethoven termében fölcsendült Berlioz fantasztikus szimfóniája. A tételek Álmok, szenvedélyek, Bál, Jelenet a mezőn, Menet a vesztőhelyre és Boszorkány szombat. A Stuttgarti Rádió Szimfonikus Zenekarát Roger Norrington vezényli.

0: Berlioz fantasztikus szimfóniáját hallották, a Stuttgarti Rádió szimfonikus zenekarát Roger Norrington vezényelte. A felvétel Stuttgartban a Liederhalle Beethoven termében 2003. július 2-án készült. A szerkesztő Weiss Gábor nevében is köszöni figyelmüket és további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Száz éve született Lehel György karmester.

0: Muzsikus legendák. Kedden 18 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenöt óra. Híreink következnek.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb betegellátás, írt a Facebook oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, az egyeztetéseken szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is, valamint a kórházak működésének megújításáról. Egész Európában, Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora, ami az éveken át leállított beszerzések eredménye, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a GKE gazdaságkutató elemzésére hivatkozva hangsúlyozta, a hazai szerelvények átlagosan 42 évesek, miközben a környező országokban ez a mutató 20 és 32 év között mozog. Hozzátette, a kormányváltás óta felszabadított uniós forrásokból csaknem 2 milliárd euró értékben vásárolnak új hévkocsikat és emeletes motorvonatokat. Lövöldözés volt New Yorkban, legalább 8 ember, köztük 4 gyermek megsebesült Coney Islanden késő este az amerikai függetlenség napján. A rendőrség tájékoztatása szerint a sérülteket kórházba vitték, 7 áldozat állapota stabil, egy fiatal nőjé viszont válságos. A nyomozók a helyszínen találtak egy lőfegyvert, de az elkövetőt egyelőre nem sikerült elfogniuk. Luxus ingatlanokat épít Kolozsváron a Trump család. Ezt hivatalos amerikai kormányzati dokumentum is megerősítette, miután a projekt bekerült az amerikai elnök idei vagyonnyilatkozatába. Az ingatlan komplexumban luxushotel, lakópark, bevásárlóközpont és egy golfpálya is lesz. A román sajtóinformációk szerint a Donald Trumpról elnevezett negyed a kolozsvári nemzetközi repülőtér közelében, a város Szamosfalva negyedében épülhet fel. Asszonyi Tamás Munkácsi díjas szobrász művész alkotásaiból nyílt kiállítás Szentendrén a Ferenci Múzeumban. A retrospektív tárlaton az alkotó több évtizedes munkásságának jelentős darabjait, köztük különleges éremsorozatait és szobrait tekinthetik meg az érdeklődők. A kortárs művész munkái a társadalmi ökológiai problémákra, a mindennapok ellentmondásaira is reflektálnak. A kiállítás október 11-éig látogatható. Kitelepítést rendeltek el észak-görögországi Szaloniki külterületén erdőtűz miatt. A lángok este csaptak fel a hegyvidéki területen, a tűz gyorsan terjedt, lakóépületekben nem esett kár, de több üzlet megrongálódott. Az oltásban több mint 100 tűzoltó vett részt. A környék lakóit SMS-ben értesítették az evakuálásról. A tűz okozásával egy idős férfit gyanúsítanak, ott őrizetbe is vették. Görögországot eddig megkímélte az Európát sújtó rendkívüli hőhullám. Miközben sorra dőltek meg a hőrekordok a múlt héten idehaza, szombatra virradóra a nyár eddigi leghidegebb éjszakáját rögzítették. A különleges mikroklímájú mohos töbörben mínusz 3,8 fokot mértek, írja az Időkép. Ami a további időjárás illeti, napos gomoly felhős az idő, az országban egy-egy záporzivatar kialakulhat, a szél néhol megerősödik. Jelenleg 22 és 29 fokot mérnek az országban, késő este 16-24 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottak. Szöveg dal nélkül.
2: Kodály Zoltán levele Berze Nagy Jánosnak. Igen, tisztelt uram! Meseügyben kérem Becses felvilágosítását. Félre első helyen Ferdinand Czörer, Österreichs Sagen und Märchenbuch, akadtam egy mesére, szeretném magyar eredetiét megtalálni. A János Vitéz prózában

elmondott tartalmát szőtte bele, mintha Iluska mondaná el. Hamumivőke típus az eleje, aztán az árvalány aranyhaját levágja a mostoha, hogy a saját csúnya lányát ékesítse vele, de az árva keresztanyja tündér újra kinöveszti. A csúnya lány fejéről egy szélvész letépi és szétszórja az aranyhajat. Ebből lett az árvalányhaj. Végül a királyfi elveszi az árvalányt. Valószínű, hogy csak németre fordított meséből merített Czörer, ha egyáltalán magyar a forrása. Honti jegyzékében e fajta mesét nem találok. Talán az ön 500-nál több típusában van nyoma? Szíves válaszát türelmetlenül és köszönettel várja kész híve Kodály Zoltán. Budapest, 1936. november 19-e.

0: rendszert a Bartók Rádióban.
1: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, Debrecenből, a Kölcsei Központból, Bolda Milán vagyok. A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny nagydíjas versenyét közvetítjük élőben. Csütörtökön kezdődött a verseny ünnepélyes felvonulással és megnyitó ünnepséggel, pénteken és szombaton hallhatta a zsűri és a közönség a versenyző kórusok produkcióit 3 kategóriában. Pénteken este volt a gála koncert, amit mi is élőben közvetítettünk, most pedig elérkeztünk a nagydíjas versenyhez, amelyen a kategóriák legjobbjai lépnek fel. Izgalmas és színvonalas műsort hallhatunk a következő másfél órában. Most átadjuk a szót Bőti Attilának, a verseny műsorvezetőjének.
2: Kellemes délutánt kívánok, hölgyeim és uraim, és kedves rádióhallgatók, szeretettel köszöntöm Önöket. Good afternoon, ladies and gentlemen, and dear radio listeners. Sok szeretettel köszöntöm Önöket a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyen. Az elmúlt napok izgalmas megmérettetései és koncertjei után elérkeztünk az egyik legizgalmasabb pillanathoz, a nagydíjas versenyhez. A very warm welcome to the 30th Béla Bartók International Choir Competition. After several days filled with exciting competitions and concerts, we have reached one of the most exciting moments of the event, the Grand Prize Competition. Az elmúlt napokban a világ számos országából érkezett kórusok a kóruskultúra gazdag és sokszínű világát elevenítették fel itt Debrecenben. Előadásaikban különböző zenei hagyományok, a kortárs kórus irodalom izgalmas alkotásai és az együtténekés öröme találkozott. A versenyprogramok mellett a találkozások és a spontán éneklések pillanatai is megmutatták, hogy a kóruszene különleges ereje képes összekötni embereket, kultúrákat és generációkat. Over the past days, choirs from many countries around the world have brought to life the rich diversity of choral culture here in Debrecen. Their performances have reflected a wide range of musical traditions, contemporary works, and the joy of singing. Beyond the competition performances themselves, personal encounters and moments of spontaneous singing have also shown us the unique power of choral music to connect people, cultures and generations. A most következő nagydíjas versenyben azok az együttesek lépnek színpadra, amelyeket a nemzetközi zsűri az elmúlt napok teljesítménye alapján a verseny legjobbjai közé választott. A kórusok erre az alkalomra külön összeállított művel készülnek 20. és 21. századi művekből, amely a kortárs kórusirodalom sokszínűségét mutatja meg, és szervesen illeszkedik a Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny hagyományaihoz és szellemiségéhez. The choirs taking the stage in the Grand Prize competition have been selected based on their performances over the past few days. The international jury has chosen them as the most outstanding choirs of this year's competition. For this occasion, the choirs have prepared programs of 20th and 21st century works, showcasing the diversity of contemporary choral music while reflecting the traditions and artistic spirit of the Béla Bartók competition. A mai nagydíj győztese meghívást kap a Kórus Muzsika Európa nagydíjára, ahol az Arezzóban, Debrecenben, Jurmalában, Mariborban, Tolózában és Várnában megrendezett 6 rangos nemzetközi kórusverseny nagydíjas együttesei mérik össze majd tudásukat. Az eseménynek évente más város ad otthont. 2027-ben az olaszországi Arezzóban rendezik majd meg. The winner of today's Grand Prize competition will be invited to compete in the European Grand Prix for Choral Singing. The Grand Prix winners of 6 prestigious international choral competitions held in Arezzo, Debrecen, Jurmala, Maribor, Tolosa and Varna compete for the title. The event is hosted by a different city each year. In 2027, it will take place in Arezzo, Italy. A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny nagydíjáért 4 együttes versenyez.
3: The following four ensembles will compete for the grand prize of the 30th Béla Bartók International Choir Competition. The Resonance Children's Choir, Indonesia, from Indonesia, Karnagy, conductor, Avib Priyatna. A Puerto Ricói Egyetem korália kórusa, Karnagy, conductor, Dr. Carmen Acevedo Lucio. A Babit Cultural Education Center Maska vegyes kara Lettországból, from Latvia, Karnagy, conductor, Janis Ozols. Valamint a Riverside City College Chamber Singers az Egyesült Államokból, from the United States, Karnagy, conductor, Jonathan Talberg. Mielőtt elkezdenénk a versenyt, engedjék meg, hogy bemutassam a nemzetközi zsűri tagjait. Before we start the competition, let me introduce the members of the international jury. A zsűri tagjai, the members of the jury. Gráf Zsuzsanna, Magyarország, Hungary. Georg Grün, Németország, Germany. Tristan Caliston Ignacio, Fülöp-szigetek, Philippines. Somos Csaba, Magyarország, Hungary. Filippos Tsalehouris, Görögország, Greece. És a nagydíjas versenyen a Művészeti Bizottság két tagja is csatlakozik a zsűrihez, fogadják őket is szeretettel. Two members of the Artistic Committee will join the International Jury for the Grand Prize Competition. They are Török Ágnes from Hungary, Magyarország, és Nemes József from Hungary, Magyarország. Hölgyeim és uraim, kezdődjön hát a verseny a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny nagy díjáért. Ladies and gentlemen, let the contest begin for the grand prize of the 30th Béla Bartók International Choir Competition. Elsőként a Resonance gyermekkart köszönhetjük a színpadon. First competitor on stage is the Resonance Children's Choir. Műsoruk, their program. Karai József, Hódie. Michele Józia, Spiritus Domini. Takatomi Nohunaga, A Poem to the Mother of the Gods. Vezényel, the conductor is Avib Priyatna. Kellemes kikapcsolódást kívánok önöknek és mobiltelefonjuknak is. Please don't forget to mute your mobile phones.
1: Kedves hallgatóink, először tehát az Indonéziából érkezett Resonance gyermekkórust hallhatjuk, ők érkeznek a színpadra. Ők egyébként két kategóriában is indultak a versenyen, a gyermek és ifjúsági kategóriában, illetve a szabadon választott kategóriában. A jakartai gyermekkart az együttes karnagya Avib Priyatna alapította 2007-ben a Resonance zenei stúdió kiemelt projektjeként, és a kórus az utóbbi időben valóságos sikerszériát tudhat magáénak. Több nemzetközi versenyen is nyertek díjakat, így Bécsben 2024-ben, Firenzében 2023-ban, Bali szigetén 2022-ben, illetve 2018-ban győztek a Kórus Muzsika Európai Nagydíja versenyen is. Hallgassuk produkciójukat!

0: Kedves hallgatóink, az Indonéziából, Jakartából érkezett Rezonánc gyermekkar produkcióját hallottuk. Először Karai József Hodie című kórusművét énekelték, ezt követte Mikale Josia Spiritus Domini című alkotása, végül Takatomi Nobunaga művét énekelték, vers az Istenek anyjához. Vezényelt Aviv Priyatna, aki, ahogy említettem, ugye az együttest alapította 2007-ben, és az együttes Indonézia büszke kulturális nagyköveteként a kórus védjegyévé vált, hogy a magas szintű énektudást dinamikus, hagyományőrző koreográfiával és mozgásvilággal ötvözik. Ennek lehettünk tanúi most itt Debrecenben is a Kölcsei Központban, a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny nagydíjas versenyén.
1: Másodikként mutatja be nagydíjas versenyprogramját a Puerto Ricói Egyetem kórusa, a Corralia. Second competitor for the grand prize is Corralia from the University of Puerto Rico. Műsoruk, their program. Randall Stroop, Petrus, Pietro Ferrario, Benedetto Cialgiorno és and Angel Cucco Peña, Ecos Corrales Enclave. Vezényel, the conductor is Dr. Carmen Acevedo Lucio.
0: Tehát már is a világ egy másik részéről érkezett kórust hallhatunk, a Puerto Ricói Corraliát, ami a Puerto Ricói Egyetem kórusa. Ők is itt énekeltek az elmúlt napokban, ők az egyházi és szabadon választott kategóriában és a szabadon választott kategóriában is indultak, tehát két kategóriában akár csak az előző kórus, és jelenlegi karnagyuk Dr. Carmen Acevedo Lucio alapította a kórust 1982-ben, és ők is több versenyen nyertek már díjat, és koncerteztek szerte Európában, Észak- és Dél-Amerikában, valamint a Karib térségében is természetesen. 15 első helyezést értek el, és külön elismeréseket kapott többek között a legjobb népzenei és reneszánsz művek előadásáért is az együttes. De ugye most, ahogy a versenyen is a többi együttestől, kortárs műveket hallhatunk tolmácsolásukban.

0: Kedves hallgatóink, a koráliát, a Puerto Ricói Egyetem kórusát hallottuk, és az utolsó műben hát nagyszerű mozgás, tánc és koreográfia is társult az ének produkcióhoz. Ez volt Ángel Cuco Peñal Ecos Corales Enclave című darabja, és ezt már nem is vezényelte dr. Carmen Acevedo Lucio, az együttes karnagya, hanem ő is oldalról figyelte a saját együttesének produkcióját. Előtte pedig két művet hallhattunk tolmácsolásukban, Randall Strohe Petrus alkotását, illetve Pietro Ferrario Benedetto Cial Giorno című kompozícióját. Nekik szól most a Tapsit a Debreceni Kölcsei Központban. És hát a korália valóban megőrzi a Puerto Ricói kórus hagyományokat, és nagyszerű kórus élményt nyújt mindig a közönségnek, és hát természetesen őrzik a Puerto Ricói névzenét. És egyébként a kórusban a Puerto Ricói Egyetem jelenlegi és volt diákjai is énekelnek, tehát életkorban egy nagyon összetett kórusról van szó, és ugyanakkor mindannyian nagyon szilárd zenei képzettséggel rendelkeznek.
1: Következő nagydíjas versenyzőnk a színpadon a MASCA, a Babit Kulturális Oktatási Központ vegyes kara. The next competitor on stage is Babit Cultural Education Center Mixed Choir MASCA. Műsoruk két műből áll. Their program consists of two pieces. Peteris Vasks, Zile Zina, The Timotmaus Messages. Eriks Essenvals, Airnava, a Gainiem, Landscape with Herzmann. Vezényel, the conductor is Janis Ozols.
0: Lettországból érkezett tehát a következő kórus. Ők is két kategóriában indultak, az egyházzenei kategóriában. Pénteken hallhatta őket a közönség, illetve tegnap a szabadon választott kategóriában. És amit most énekelne ez a két kórus mű, ez új lesz az ő előadásukban. Sem a Peteris Vasks művet, sem pedig az Eriks Essenvals művet nem énekelték tegnap, illetve tegnap előtt, tehát külön műsorral érkeztek a nagydíjas versenyre. A karnagyuk pedig, ahogy Bőti Attila kollégám is említette, Janis Ozols, ő alapította az együttest 2000-ben, és az együttes Lettország egyik legkiválóbb énekkara, amely a hazai, mármint a lettországi és a nemzetközi zenei életben egyaránt meghatározó szerepet tölt be. Érkezik a karnagy is, hallgassuk tehát produkciójukat.

0: Lettországból érkezett a Maska kórus, a Babite Kulturális Oktatási Központ vegyes kara, az ő produkciójukat hallottuk, két művet énekeltek. Peteris Vasks Ziles Zina, a Cinege üzenete című művét, illetve Eriks Eschenwaldstól az Ainava Arganiem művet tájkép pásztorokkal vezényelt Janis Kozolsz, az együttes alapítója. És nagyon sokszínű a repertoárjuk egyébként nekik, és hát most ugye két kortárs művet hallottunk tőlük, de a szakrális művektől a névzenén át a kortárs kompozíciókig ível az ő repertoárjuk, miközben folyamatosan a kórusművészet új értelmezési lehetőségeit is kutatják. És sok neves művésszel dolgoztak már együtt, illetve több zeneszerzőt is felkértek, hogy komponáljanak kifejezetten a kórus számára.
1: A nagydíjért versenybe szálló kórusok közül most a Riverside Egyetem kamarakórusa következik. The next competitor on stage is Riverside City College Chamber Singers. Műsorukon négy mű szerepel. Their program consists of the following four pieces. Ian Gabriel Ti Corpus Laudate Dominum. Aaron McDermid Te Lucis Ante Terminum. Ivan Hrushovsky Rhythmus. Arrangement by Moses Hogan, Hold On. Vezényel, the conductor is Jonathan Thalberg.
0: Az Egyesült Államokból érkezik tehát a nagydíjas versenyen utolsóként, negyedikként fellépő kórus. Ők is több nemzetközi versenyen értek el díjat, illetve az Egyesült Államokban is több kórusversenyen. Például 2011-ben a kaliforniai nemzetközi kórusversenyen, illetve 2013-ban Koreában, 2015-ben Ausztriában. Gyakran dolgoznak együtt Eric Whittaker zeneszerzővel, innovatív, virtuális kórus projektjének is közreműködői voltak. De színpadra léptek a Star Wars koncert turnéján is. A kórus versenyre való felkészülés közben érte őket egy súlyos veszteség. Karnagyuk John Byron váratlanul elhunyt, így a művészeti munkát barátja Jonathan Thalberg, az Amerikai Egyetemi Kórus Szövetség leendő elnöke vette át. Hallgassuk produkciójukat.

Kedves hallgatóink, a Riverside-i Egyetem kamara kórusát hallottuk, akik az Egyesült Államokból érkeztek, ők is az egyház zenei és a szabadon választott kategóriában is versenyeztek. Négy művet hallottuk most tőlük, Ian Gabriel Corpustól a Laudate Dominumot, ezt követte Aaron McDermitt-től a Te Lucis Ante Terminum, Ivan Hrusovszkijtól a Ritmus, és végül a Hold On tradicionális ének Moses Hogan feldolgozásában vezényelt Jonathan Thalberg. És kedves hallgatóink, ezzel a nagydíjas verseny véget ért, a zsűri most visszavonul tanácskozni. Szerintem nem lesz könnyű eldönteniük, hogy ki nyerje nagydíjat, hiszen kiváló világszínvonalú produkciót hallhattunk mind a négy kórustól. Az eredményről a verseny honlapján értesülhetnek, illetve holnap reggel a Bartók Rádióban is ismertetjük majd. Kedves hallgatóink, a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny nagydíjas versenyét közvetítettük élőben Debrecenből, a Kölcsei Központból. Műsorunk végén kollégáim, technikai munkatársam Horváth Megyeri Barnabás, a hangmérnökök Horváth Tamás és Pap Sándor, az adó stúdióban szolgálatot teljesítő hangmérnök kollégám Bozzai László, a zenei rendező Tóth Benedek, a gyártásvezető Heiszler Gábor és a szerkesztő Kecskés Barbara nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. 16 óra 35 perckor kezdődik majd következő műsorunk, a régi zenei kalandozások, addig részlet szól Bach émol partitájából. Én búcsúzom, Bolla Milánt hallották, a viszonthallásra.

0: Johann Sebastian Bach e-moll partitáját hallottuk. Jegyzékszáma 830. Előadta Christoph Russé csembalón.
1: Műsorajánló. Hétfő este Johannes Brahms a Szép Magellone című dalciklusa csendül fel. A Johann Ludwig Tieck verseire írt kompozíciót most a 90 éve született német tenor Peter Schreier énekli. Őt Ránki Dezső kíséri zongorán. Az archív 1985-ös hangverseny felvétele az MTA kongresszusi terméből. Hétfőn 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. A prolog következő műsorában Isaac Albéniz Pepita Jiménez című komikus operájáról lebbenti fel a nem létező fátylat, László Ferenc. A címszerepet Maite Alberola énekli, a Teatro de la Zarzuela énekkart és a madridi autonóm közösség gyermek és zenekarát Guillermo García Calvo irányítja. Prolog. Izgalmas információk az opera előadás előtt kedden 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, önök a régi zenei kalandozások műsorát hallják. Vashegyi György vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm mai műsorom vendégét, Borsodi László, historikus trombita művészt. Régóta terveztük, hogy eljön a vendégként, nagyon örülök, hogy sor került rá, Isten hozott. Köszönöm, hogy eljöttél.
1: Én is köszönöm, szervusz Gyuri.
0: Amit hallottunk a szignál után, az Franz Ignaz Tuma. Ugye a zeneszerzőnek a nevét kevesen ismerik, manapság pedig egy nagyon fontos szerző volt a 18. század első kétharmadában, mondjuk úgy Bécsben. Cseh származású zeneszerző volt, ugye ez a Tuma névből is gyanús, de hát a Habsburg baroknak az egyik legfontosabb zeneszerzője. Bécsben működött, elsősorban egyházzenei szerző volt, nagyon sok műve Magyarországon is közkézen forgott. Ami azt mondjuk, hogy Habsburg barokk zene, akkor ez kapcsolódik az Esterházy barokkhoz, tehát a magyar vonatkozású repertoár is. Tudjuk, hogy bizonyos művei Magyarországon hangzottak föl. Vannak olyan művek, amelyeknek az egyetlen forrása Magyarországon van, például a Győri katedrális kottatárában, és ugye a trombiták csengéséből hallottuk, és trombitás vendégünk van ebben a műsorban, hogy a trombita lesz a mai műsornak a főszereplője. Mesélj egy kicsit, hogy jutottál el Tumához, hogyan jutottál el a barokk trombitához. Ugye mi már évtizedek óta dolgozunk együtt, és Borsodi László nélkül a magyar régi zene mozgalmat nehéz lenne elképzelni, hiszen számtalan hámolmise, karácsonyi oratórium, Bachnak a nagy trombita szólói, és hát sok minden más, amiről ebben a műsorban szó lesz. Ha jól látom, pont Johann Sebastian Bachot nem is fogjuk érinteni.
1: Ez tényleg így kijelenthető, hogy így a régi zenének a részese vagyok, az tényleg már azt mondhatom, hogy történelmileg is igazolható, mert amikor ez a mozgalom elindult valamikor a 80-as évek elején, lehet, hogy korábban érlelődött ez sok zenészben, hiszen azért hozzáférhetőek voltak Nikolaus Árnoncourt és az angol régi zenei előadó művészek felvételei, hanglemezei, és akkor az embereknek megadatott az, hogy hallgassanak különböző fajta interpretációkat és hozzáállásokat, és én azért sorolódtam be emellé a fajta régi zene, régi hangszeren és viszonylag olyan előadásmódban, amihez még az ember elolvasott egy-két korabeli, ha mást nem hangulatkeltő írást, mert nem feltétlenül arról szólt az, hogy mondjuk a trombitában a rekeszizmodat hogyan rezegtesd a trilla közben, hanem hogyha világossá vált valakinek a számára, hogy a trombitásoknak milyen szerepei voltak, kezdve a harci trombitálástól a toronyzenéig, ami egy egészen különleges funkció volt, és hát a legmagasabb szintű egyházi zenéig, tehát a trombita, mint hangszer, számomra már fiatal koromban is egy ilyen misztikus instrumentum volt, mert mondhatom azt, hogy a hírközlésnek, tehát a médiának egy olyan korai megnyilvánulása, ami lehetővé tette azt, hogy hát mégiscsak egy zenei megnyilvánuláson keresztül beszélt az emberekhez. Ezt most főleg a harci trombitára értem, és a toronyzenei, meg a városi, ahogy németek mondták, Stadtpfeifer, aki egy politikai rangban volt, az volt a feladata többek között, hogy a város lakosságával a toronyból közölje a várható eseményeket például, tehát olyan tudásnak volt a birtokába, amivel ő mindig egy lépéssel korábban már tudta azt, hogy mikor lesz a sópiac, mikor lesz a marhavásár, de még azt is esetleg, hogy mikor ütött ki a város valamelyik részén tűz, úgyhogy ezek a hangszeresek igen meg voltak becsülve. A másik pedig ugye a harci trombita, ami pedig egy nagyon komoly információ, vagyis hírközlési lehetőséget nyújtott a hadtesteknek. Nem véletlen, hogy a hadvezéreknek a régi metszetei vagy festményei alatt az ágyú, a zászlók és a dobok mellett a trombita is ott van, mint hangszer. Számos misében a Dona Nobis Pacemben, hogy ugye leteszik a trombitákat a végén, tehát ott abban nem...
0: A fegyverletétel így van.
1: Jó esetben a győztes teszi le így a fegyvert. A másik, a vesztes seregnek a fegyverei pedig ott vannak a hadvezér képe alatt. Tehát aki elveszti a trombitását, a zászlóját és a dobokat, annak megszűnt a hadtest felé való kommunikációja. Tehát el lehet képzelni, hogy ágyú dörgésben és különböző csatazajokban az ezredes nem valószínű, hogy egy Pavarotti képességű ember, de a hangja akkor is semmibe vész, viszont hogyha a trombita adja a hadtesteknek a információt, akkor azok a hadtestek tudnak megfelelően mozogni. magyarul követik a hadvezérnek az utasításait, és hát ebben voltak ugye a franciák, olaszok elég jól működőek, meglepő, hogy a németek ebbe kevésbé, inkább a Habsburg, az osztrák seregek voltak még ebben, és a képeken is pontosan látszik, hogy négyes csoportokban voltak ezek a lovas trombitások, akik állandóan tudtak mobilan a hadtestek között úgy mozogni, és külön egy gyalogos réteg vette őket körbe, aki őket védte, hogy ők tudjanak funkcionálni.
0: Olyan, mint a rádió, hogyha kilőtték a rádiót, akkor a flotta nehezen kommunikált a második világháborúban. Itt ugyanerről van szó több száz évre visszamenőleg. Ugye azért nagyon érdekes ez, és köszönöm, hogy ezt elmondtad, mert a hallgatók számára is fontos hangsúlyozni, hogy a trombitás az egy teljesen külön alkalmazott volt, sokkal magasabb társadalmi presztízsben, mint az átlagos zenészek, talán lehet ezt mondani. Külön fizetési listán van, külön kategórián, ugye amikor a Monteverdi Orfeónak az elején felcsendülnek a fanfárok, azok ugye a Gonzágáknak a fanfárai, ugye amikor ugyanezt a zenét néhány évvel később Monteverdi a Veszpró elejére berakja, akkor egyesek szerint ezzel azt mondja, hogy ő Mantovából jött, aztán ki tudja, hogy a Veszprót azt Velencében mutatták ebbe, vagy máshol, vagy biztosan Mantovában írta. A Gonzaga fanfárok kvázi egy zenei aláírásként a zeneszerző tudatja, hogy ő honnan érkezik, ezért a trombitásoknak a funkciója borzasztó nagy, és ugye veszélyes műfaj is pont a csatában.
1: Igen, hát mondhatjuk, hogy univerzális, tehát még az 1800-as évek közepe felé is a trombitásoknak nagy része délelőtt katonazenekarban játszott, és este ugyanaz az ember a szalomban, a tiszti kaszinóban netán, ott a bálokon, ünnepélyeken nem csak trombitált, hegedűre is kapott. Tehát érdekes, az én tanárom, aki itt egy kicsit majd aztán visszacsatolok, ahogy miért is lettem trombitás, meg egyáltalán ez hogy történt, Jávor Zoltán, aki egyébként Jávorek volt és Morva származású, ő is katonazenész volt, és kellően, kellemesen középszinten hegedült is, mert neki is még az volt a két világháború között az egyik feladata, hogy katonazenészként délelőtt a térzenét játszotta, és este pedig szalonzenét, úgyhogy nagyon sokat mesélt is nekem erről, és a trombitálás egyébként nekem nem teljesen szabadon választott szakmám lett a szüleim, akik képzőiparművészek, ők presszionáltak, hogy én ne az legyek, mert én is szerettem volna grafikus lenni, de ők azt mondták, hogy inkább legyek zenész, és mivel elég sokat adatott alkalom arra, hogy a zeneiskolába menet inkább valami más utakra, a patakpartra menjek. Ezért ezt választottam, mert ott ugye egy rajzszakkörön mégiscsak be kell adni a végén egy produktumot, itt pedig az semmi befoszlott, mert én nem mentem el a zeneórának maximum az utolsó 5 percére, és nagyon toleráns tanár volt, aki mivel az Isten adott egy olyan alkati adottságot, hogy a trombitába bele tudtam fújni már az első 2 évbe olyan hangszínnel, ami trombita hangnak volt nevezhető, ezért ő mindenképp akarta, hogy amúgy járjak. Tehát nem mondta azt, hogy na, aki így lóg, az többet ne jöjjön. Úgyhogy hát akkor aztán a trombita irányába mentem. Már a második tanárom volt Jávor Zoltán tanár úr, és ő tényleg egy olyan hangulatot tudott teremteni az órákon, hogy tényleg ittam a szavait, és minden irányba ki tudtunk térni a trombita órán, tehát hogy egy igazán sokszínű ember volt, ami hálás vagyok, hogy még ezt a generációt, hát ő körülbelül 1928-ban született, tehát az a generáció volt, akiket ma már nem nagyon lehet megkérdezni olyan dolgokról, amiről csak ilyen kicsit ilyen lilagőzös képzeteink vannak különböző hírekből adódóan, de nem bántam meg, hogy trombitás lettem.
0: Hallgassunk egy kis zenét, ugye te válogattad össze ennek a műsornak a zenei anyagát, és kevéssé ismert zeneszerzővel folytatjuk szintén, bár a neve azért mindenkinek, aki a zenetörténetben valamennyire otthon van, Reuternek a neve, Georg von Reuter, ugye kettő is van belőlük, mind a kettőt Georgnak hívták biztonság kedvéért, ugye Stephansdomnak a karnagya Bécsben, Servizio da Tavola, ebből hallgassunk meg egy tételt, és utána beszélgessünk róla.

0: Georg Reuter művét hallottuk, a Servizio da Tavola ciklusból egy tételt. Ez a lemezfelvétel bár nagyon-nagyon frissnek hangzik, de tulajdonképpen majdnem 40 évvel ezelőtt készült. 1990-ben a Liszt Ferenc Kamarazenekar lemezét hallottuk, ahol két magas trombita játszott rendkívül virtuózan. Az első trombitás Edward Tarr volt, világhírű trombitaművész, kutató, zenetudósnak is talán mondhatnánk, és mai műsorom vendége Borsodi László, akkor fiatalon te működtél között, te voltál a második trombita ebben az előadásban.
1: Így van, ez két azonos szintű trombita, egyszer az egyik fújja a vezetőszólamot, és utána a másik. Ennek az a története, talán így szinte tudom is folytatni a életrajzi utamat. Amikor a Zeneakadémián végeztem, és utána Hollandiában tanultam másfél évet ösztöndíjasként, onnan hazatértemben talált meg ez a felvétel, ha lehet így mondani. Akkor már úgy a trombitás körökben tudták, hogy mire specializáltam magam, és akkor felkértek, hogy Edward Tarr szóló lemezén működjek közre a Liszt Ferenc Kamarazenekarral magunk mellett, és egy olyan érdekes helyzet volt, hogy ilyen nehéz és trilláiban nehezen megoldható darabot még nem játszottam, de nekem a spontaneitás az mindig nagyon ment. Azóta is számtalanszor van úgy, hogy az első próbán jobban játszok, mint a harmadikon, mert a figyelmem hajlamos szétszóródni. Úgyhogy annyira hirtelen rántottam bele ebbe a projektbe, hogy ez gyakorlatilag...
0: Senki nem egy... szólt, hogy nehéz.
1: Igen, pontosan, igen, ez ilyen tipikus operás dolog, ezt szokták beléjük verni, hogy nem szólnak neki, hogy nehéz, de azért utána mondják, hogy a függöny mögött játszik bár egy rövid fanfárt, hú, ebbe már sokan belefűröttek címmel. Szóval ezt én nem tudtam, és akkor egy délelőtt, egy másfél óra alatt ezt fölvettük, azt hiszem, az olasz intézetben. És Edward Tarr, aki valóban egy komoly zenetudós is, régi zene szakértő, kornetton, cinken is játszott Veszprót, barokk trombitán játszott, lyuk nélküli hangszeren és múzeumokat kutatta.
0: A nevével talán a 80-as években találkozhattam először, amikor nagyapám, aki nagy zenerajongó volt, egyébként villamosmérnök volt, ő nagy nehezen megszerezte a Monteverdi Orfeónak a lemezfelvételét. Michel Corboz vezényelte szerintem, és akkor emlékszem, hogy külön nagybetűkkel ki volt írva rajta a trombita együttes, vagy a részfúvós együttes, akkor Edward Tarrnak a nevét. Ott láttam először mondjuk 1980-ban.
1: Így van.
0: Egy fekete lemez borítónak a hátoldalán. Egyébként Borsodi László mai műsorom vendége, a világ összes zenekarában közreműködtél szerintem barokk trombitán. Ugye ez pont modern trombita volt, amit most hallottunk, ez a rajtermű. Reuter, aki a Stephansdom karnagyaként fölvette Joseph Haydn-t, aztán utána Michael Haydn-t is, ő mondta Haydn gyerekek édesapjának, hogyha lenne 10 gyereke, akkor azt a 10-et is látatlanba fölvenni a Stephansdomba, hiszen ennyire tehetséges emberekről van szó. Ugye, amit hallottunk, ez egy ilyen barokk stílusú zene, de hát tényleg rendkívül virtuóz trombita szólammal kettővel, lesz még ilyen a műsorban. Joggal kérdezhetik, hogy miért nem fogunk sok Bachot mutatni, hiszen ha trombita és ha te vagy a vendég, akkor csodálatos Bach előadást köszönhetünk neked, de az is igaz, hogy ígérhetjük, hogy nem fognak unatkozni, akik hallgatják a többi zenét is. Adósok maradtunk a Szignál után hallott Tuma zene előadóival, ugye cseh együttesekben is rendszeresen játszol, ők kik voltak, akikkel játszottatok, az egy régi hangszeres együttes volt.
1: Így van, igen, tőlük még majd lesznek most hallható felvételek. Ők a Cseh Ensemble Barokk, Román Valek vezetésével, akik egy brünói székhelyel, prágai és csehországi zenészekkel karöltve megcélozták, hogy a cseh zenei örökséget felveszik, és hát csodálatos helyszíneken és számos nagyszerűen megszervezett koncerten tudtam velük eddig is részt venni, és ebből hallottunk most egy felvételt.
0: Hatalmas ez a cseh vonatkozású repertoár, és ilyen Tuma nevű zeneszerző, ez pont egy jó példája annak a közép-európai, hát ilyen véráramlásnak, hogy Csehországban valaki megszületik, tanul nyilván német nyelvterületen, Bécsbe kerül, a műveit játsszák Magyarországon is. És ugye mondogattuk, hogy Habsburg barokk, Eszterházi barokk, hát Eszterházi Pált, illetve az ő neve alatt megjelent Harmonia Celestis gyűjteményt érdemes megemlíteni, ebből lesz a következő részlet. Kamaradarabok alapvetően kisebb kantáták, de van néhány trombitás tétel. Hány van, azt hiszem 3-4 trombitás tétel az egész gyűjteményben?
1: Van több is, én azt hiszem, tehát egy-két ilyen apró kis tétel, talán ez az Ascendit Deus in Jubilo, ez egy ilyen hosszabb, amiben 4 trombita is van, és az majdnem azt mondhatom, egy kis kantát. tálcska, vagy hangszeres motetta, és ott is tényleg valóban rendkívül tetten érhető ez a cseh hangulat és befolyás, hiszen hát azért Galánta már be van oda ékelődve a cseh-osztrák közegbe. És hát valóban Esterházy nagyszerűen és jó érzékkel, hát ő azért egy elég komoly latin teológiai tudással, és mint költő is, tehát nem mondhatjuk dilettánsnak, mert egyrészt körbe tudta magát venni mindig olyan szakemberekkel, akik szerintem átnézték a kompozícióit, úgyhogy igazából az egyszerűségükben is mondhatjuk, hogy mindegyik egy kis drágakő tud lenni a megfelelő interpretációval.
0: Esterházy Pál Harmonia Celestis ciklusából Surrexit Christus és Ascendit Deus, ez két egybetartozó tétel. Mai műsorom vendége Borsodi László, működik közre a rocktrombitán.

0: Eszterházy Pál híres ciklusa, a Harmonia Celestis, ugye sok lemezfelvétel van belőle, lehetne még több is tulajdonképpen, legyünk őszinték, de ez, amit most hallottunk, ez egy kis meglepő módon, ez nem magyarországi előadóktól származik, mai műsorom vendégét, Borsodi Lászlót leszámítva, hanem ez egy Argentinában működő Coral Hungaria nevű kórus, tehát egy magyar kötődésű kórus. Sylvia Leidenmannak a nevét érdemes hangsúlyozni, aki nagyon-nagyon sokat tett az elmúlt 30-40 évben az ilyen vonatkozású, magyar vonatkozású repertoár kutatása és előadása terén. Ez a lemez egyébként 1997 körül készült, és akkor ott voltatok Argentinában, hogy ott vettétek föl ezt a lemezt.
1: Igen.
0: És Manfred Krémernek a nevét érdemes még megemlíteni, aki a zenekart vezette, ő egy kiváló barokhegedűs, ha jól emlékszem, Jordi Savall koncertmestereként is, meg nagyon sokfelé tevékenykedett Európában is, meg a nemzetközi régizenei életben. És akkor itt mindenki spanyol volt, ugye, vagy argentin volt ebben a vállalkozásban.
1: Hát, illetve úgy, hogy ugye a Coral Hungaria nevű kórus az egykori, már javarészt az első világháború alatt is emigrált magyarságból, akiknek megint egy nagy része bácskai sváb, többek között a Sylvia Leidemann családja, édesapja is, ők is azt hiszem valahonnan Szabadka környékéről vándoroltak ki, és nagyon komolyan úgy látszik, hogy legalább egy jó századon keresztül komoly összetartásban voltak, mert amikor én ott kint jártam Sylvia meghívására, tapasztaltam, hogy egy jól működő kórust és társaságot tud maga mögött, amiből jött aztán létre ez a zene, amit felvettünk. Ott tartottam kurzust a trombitásoknak, barokzenei irányultsággal. Először modern trombitán tanultak, aztán hozzájutottunk barokk trombitákhoz is, és így vettük fel a lemezt, hogy gyakorlatilag az első kurzus után, második évben, amikor

0: kantáták, ugye? Tehát kis apparátusra, trombitára, szólóhegedűre.
1: Abszolút egy trió vagy kvártett és plusz ének.
0: Lax Éva fog énekelni, Petőfi Erika működik közre barokhegedűn, mai műsorom vendége Borsodi László játszik naturtrombitán, és a kontinuót Vályi Csilla és Klembala Géza játsszák. Tele van szólókantát, a Der himmlischen Geister részletét halljuk.

0: Telemann der himmlischen Geister kamara kantátát hallottunk, mai műsorom vendége Borsodi László játszó trombitán, Lax Éva énekelt, és az Affetti Muzikáli Együttes 90-es évek végén készült lemezfelvételét hallottuk, a művészeti vezető Marina János volt.
1: Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.
0: Folytatjuk a régi zenei kalandozásokat, mai műsorom vendége Borsodi László, barokk, historikus trombita művész, és egy picit rendhagyó repertoárról beszélgetünk, tehát barokk trombita kapcsán mindenki Bachra gondol, joggal, hiszen csodálatosabbnál csodálatosabb szólókat írt Bach a naturtrombitára, amelyeknek te az egyik nagyon avatott előadója vagy, nem csak Magyarországon, hanem Európában, de ritka repertoárt hoztál Tuma, Reiter, Esterházy, Telemann, és Telemannnál maradjunk még egy pillanatra, bár ő egy kicsit kilóg ebből a Habsburg barok, bécsi barok, magyarországi barok, Esterházy barok, sokfajta kifejezést használhatnánk rá. Telemannnak ugye ez a Harmonischer Gottesdienst, vagy Fortsetzung des Harmonischer Gottesdienst ciklusából volt ez a kantáta, ahol hallottuk, hogy egészen oboa-szerűen, könnyed dallamhangszer-szerűen, éneklő módon kezelte a Telemann a trombitát.
2: Hát ez valóban egy meglepő dolog, és itt már szinte azt mondhatom, hogy egyébként ugye Angliában Handel írt ilyen áriákat, szóló áriákat, ahol a trombitától elvárja, hogy finoman, dallamszerűen, netán egy dolce karaktert képviselve vegyen részt a zeneműben. Hát Telemann, mivel azt hiszem, hogy nincs az a műfaj, amiben ő ne működött volna, illetve ne itta volna be, ő mégiscsak egy észak-német orientáltságú, tehát valóban erősen eltérő az előbb említett Habsburg, délnémet, cseh, magyarországi észak-olasz szerzőkhöz képest, ami azt jelenti, hogy nyilván még talán a népi dallamok, amiket ő feldolgozott, beivott, azok is más karakterűek lehetnek. Hát ugye főleg a francia táncok és a francia nyelvből, a szövegprozódiából is adódóan fogalmazott meg olyan hangszeres műveket, amik hát így valóban eltérnek ezektől a karakterektől.
0: Igen, Telemann egy felfoghatatlanul nagy zseni, elképesztő méretű repertoár, amelyet írt, tehát közhely, hogy több művet írt, mint a meglehetősen szorgalmas Bach és Handel. Egyénenként is rendkívül szorgalmasak voltak. No, most Telemann többet írt, mint ezek ketten együttvéve, és hát annyi fajta stílusa volt Telemannak, tehát ugye ő 70 éven keresztül komponált, tehát igen, és közben folyamatosan változtatta a stílusát. Amikor egy ilyen darabot megírt, mint amit most hallottunk, mögötte már mondjuk 30-40 év zenei tapasztalat van. Hallgassunk még egy Telemannt ebből a lemezből, tehát az Affetti Muzikáli lemezét halljuk. Es fährt Jesus auf. Ez a következő trackünk.

0: Telemann Fortsetzung des harmonischen Gottesdienstes ciklusából egy másik kantátát is hallottunk, annak egy részletét, Es fährett Jézus auf. Itt az eddigi előadók mellett ugye Borsodi László mai műsorom vendége játszott trombitát, és én nagyon ritka a hangszerpárosítás, hogy az énekszóló mellett természetesen, amelyet Lax Éva énekelt, de hogy a szóló trombita mellé fuvola, barokk fuvola másik hangszer, ugye tehát a hangos meg a halk egyenrangúsága. Bali János játszotta egyébként a barokk fuvola szólót az Affetti muzikáli lemezén, hát nagyon ritka párosítás.
1: Igen, nem sok példa van rá, van egy Scarlatti kettős verseny, amiben a trombita csak pedálhangokat játszik, a fuvola pedig virtuózkodik, tehát ez tényleg Telemannt dicséri, hogy ezt a két hangszert így össze tudta ötvözni, mert ezek egyébként még gyakran intonációban is pont a két végpont felé intenek, a trombita általában magas, a fuvola meg gyakran alacsony, úgyhogy nem könnyű összedolgozni, de megtalálta azt hiszem azt az utat, hogy egy csodálatos mű írjon-e két hangszerrel is.
0: Hát nagyon sok mindenről beszélhetnénk, ugye most megígérhetjük a hallgatóknak, hogy várunk vissza egy újabb beszélgetés, ahol köszönöm. Azért vegyük Johann Sebastian Bachot a középpontba, és Bachnak és a trombitához fűződő viszonyát, hiszen arról is sok-sok műsort lehetne csinálni. De most visszatérünk egy picit a bécsi barokkhoz, vagy kicsit bécsi klasszikához. Ugye említettük Reutert, ő zenéjét is hallottuk a műsor elején, és Reuter a bécsi Stephansdom karnagyaként tanította mind a két Haydn fiút, Joseph Haydnt, illetve az 5 évvel fiatalabb Mihály Haydnt, és Mihály Haydn utána majdnem az egész életét egy rövid kitérő után, nagyváradi kitérő után azért alapvetően Salzburgban töltötte el az életét, és Salzburgban fantasztikus nagy oratóriumokat komponált, amelyek egyébként máig ismeretlenek, 4 hatalmas német nyelvű vallásos oratórium 1768-9-70-71, 4 egymás utáni évben, és ezek közül együtt csináltuk Mihály Haydnnak a Kaiser Konstantin című oratóriumát, ezt talán 2016-ban vettük együtt lemezre a Pörszel Kurs Orfeó zenekar, és egy hatalmas trombita szólót volt ebben is. Kicsit a Reuter vonal, tehát az a fajta trombita kezelés, mint amit a Reuter Servizio darabban hallottunk, itt egy rendkívül virtuóz magas trombita, van D-trombita, és tulajdonképpen magasabbra megy, mint bármelyik Bach mű, ha jól emlékszem. Ugye, tehát a Bach trombita szólók
1: igen,
0: sem mennek.
1: Igen, illetve permanensebben érinti ezt a regisztert, amelyik már szinte hát irreálisnak tűnik gyakran.
0: Hallgassunk bele ebbe az áriába, egy olyan oratóriumról van szó egyébként, amelyben 5 szoprán szólista mellett rengeteg nagy hangszeres szóló van, a kórusnak kicsit csekélyebb feladat jut, és hatalmas kürtszóló, harsonaszóló, ezek együtt is, de a trombitának ez az egy tétele van, és hát ez egy meglehetősen emlékezetes tétel. Ennek egy részletét halljuk, Jubiliret Triumphiret, Szutréli Katalin énekelés, mai műsorom vendége Borsodi László játssza a trombita szólót, az Orfeó zenekart én vezényeltem, 2016-ban vettük fel ezt a lemezt.

0: Michael Haydn 1769-es Kaiser Konstantin című oratóriumából hallottunk egy áriát, annak a részletét. Hatalmas trombita szóló mai műsorom vendége Borsodi László játszott, Szutréli Katalin énekelt, és az Orfeó zenekarnak és a Pörszekórusnak a lemeze, amelyet én vezényeltem, ez egy 2016-os koncert és mellette lemezfelvétel volt. És ugye ezeknek a műveknek, ennek a négy nagy vallásos oratóriumnak, 1768-69-70-71-es négy oratóriumnak, ezeknek a komponálása lehet, hogy folytatta volna egyébként Michael Haydn, csak ugye 71-ben hunyt el a hercegérsek, aki nagy zenekedvelő volt, és utána nagyon sok minden nagyon megváltozott, nem feltétlenül előnyére a salzburgi zenei életben. Ezeknek a műveknek az autográfja itt van Budapesten a Széchenyi könyvtárban, ebből a négy műből egy még teljesen előadatlan, a Rajmütige Petrus, ugye a Kaiser Konstantint és a Der Kampf der Bussenbe kérünkot már lemezre is vettük. Ezek nagyon fontos művek, és nagyon sok mindent hozzáadnak ahhoz, hogy megismerjük egyáltalán, hogy milyen fajta volt ez az egyházzenei világ. Ez már kétségkívül bécsi klasszika, de hát nem lehet elválasztani a barokk zenétől, és hát a trombita szóló pedig hát virtuózabb, mint bármi, amit Johann Sebastian Bach tulajdonképpen ebben a magas lágében valaha trombitának írt. Ugye rendhagyó is, hiszen nincsenek timpani, nincsenek más trombiták, egy trombita szólózik a szoprán szólistával egyenrangúan, sőt, tulajdonképpen még sokkal virtuózabb a trombita szerepe. Nagyon sokat tudnánk beszélgetni, de most műsorunk végéhez értünk sajnos. Térjünk vissza egy picit a 17. századhoz. Emlegettük a műsor elején, hogy a trombitásoknak milyen különleges státuszuk volt. A trombita ugye elválaszthatatlan más részfúvós hangszerektől, amelyekkel általában együttesben játszik, a cinktől, kornettől, ugye később a francia romantikában a kromatikus trombitát hívják kornetnek, tehát nagyon érdekes, igen, hogy ugyanazok a hangszernevek teljesen más hangszerre felbukkannak mondjuk egymásról 200 évre az európai zenetörténetben. És nektek van egy együttesetek, ez a Sonatore Spannoni, amely mostanában nem annyira aktív, de azért sokat dolgozhattunk együtt. Azért mondom, hogy én is egyes szám első személyben is, hiszen én nekem is megadatott, hogy orgonálhattam veletek, talán pont ezen a lemezfelvételen is játszom, amelyre elbúcsúzunk. Mesélj erről az együttesről egy kicsit, kérlek.
1: Az együttest konzervatórista korunkban részfúvós barátok és ebben az irányban érdeklődők már hoztuk létre annak idején. Schmelzer Konszort néven indultunk, és hát próbáltuk összegyűjteni azokat a zenebarátokat, akikkel a korabeli részfúvós hangszereket egy kicsit életre tudnánk hívni. Ez meg is történt, de aztán az élet úgy hozta, hogy ezekre a hangszerekre igazából a zenekarokban is lett olyan igény, hogy egyre kevesebb időnk maradt, hogy ezzel az együttessel foglalkozzunk, mert mindenkinek meglett az elfoglaltsága, hogy
0: mindenkinek lett becsületes munkahelye is.
1: Így van szó szerint, tehát nagy zenekaroknál elhelyezkedve. De minden esetre ez egy olyan talán egyedülálló együttes volt, amiben a barokk harsonák, a kornettek, vagyis németesen a cinkek, ami egyébként nem keveredő össze ezzel a fémmel, hanem a cánk nevű szóból. Érdekes egyébként, hogy egy ilyen hangrendű két magánhangzó váltja egymást, de ez nem tudom milyen német tájnyelv lehet, ami a cán szóból i betűt varázsolt oda. De minden esetre ez egy fog, egy agyarból készült instrumentumot próbál megjelölni elnevezésében, de aztán fából készült, és egy igazi olyan hibrid, hogy trombita fúvókával, furujaszerű lyukak, bőrrel bevont fa hangszer. Tehát ennél talán még a szerpent is, hát ami szintén egy basszus cink tulajdonképpen, még egy groteszkebb instrumentum. De a lényeg az, hogy ezzel az együttessel hát nagyon lelkesek voltunk, és gyűjtöttük a zenéket, amiket játszhatunk saját örömünkre is, illetve voltak koncertjeink múzeumokban, templomokban, illetve részt vettünk más együttesekkel közös koncerteken, és amit most majd meghallgatnánk, az egy olyan hanglemez, amit még a Hungaroton lemezcéggel vettünk föl, Vashegyi György kontinuó játékával alátámasztva.
0: Nem én voltam a legfontosabb a lemezen, én csak szólydan látszottam hát a háttérben a harmóniákat.
1: Ki is térhetek, hogy rendkívül fontos ezeknél a hangszereknél egy megfelelő, és ez általában nem csembaló, hanem orgona pozitív kontinuó, ami a zenészeknek azért úgy a fülébe jutatja az igazságot, hogy hová kell intonálni.
0: Ugye ez egy középhangos temperatúrában játszottunk, ami azért általában mindenfajta zenész számára intonációsan meglepetés, hogy ugye az akusztikus terceket célozza meg, a lebegésmentes durterceket, aminek sok-sok következménye van. Ugye Cesario Gussa országú és kora, ez volt ennek a lemeznek a címe, de amit hallani fogunk, az Orazio Benevoli műve, aki kortársa a Gusságónak, 1640-es évek.
1: Kicsit igen későbbi, mert a Gusságó már talán a 20-as években elhunyt, tehát ő tényleg ez a korai, talán Giovanni Gabrieli kortárs volt. Az Orazio Benevoli, ő pedig már szintén egy kicsit a Habsburg irányba ment, hiszen a salzburgi misének az elején van a HB aláírásból, mert nincs szignálva, kiírva betű. Még évekig a Musica Antiqua Köln is úgy vette föl az salzburgi misét, hogy Horácio Benevoli, aki, mint kiderült, Heinrich Bieber. Tehát ilyen érdekes dolgok voltak. Egyébként mai szemmel megfoghatatlan, hogy egy ilyen szerző, mint Bieber, az életéről is rendkívül keveset tudunk, és a műveit nem szignálta olyan cirádásan, mint mondjuk Lüli, aki egy kicsit karrieristább volt azért nála, és egy másik kor is szintén, de ez tulajdonképpen ez az alázat ezekben a szerzőkben az egészen fantasztikus, mert rengeteg velencei szerző volt, aki parádésan kinyomtatott gyönyörű kottákon is csak egy-egy kezdőbetűvel szignálta magát.
0: Igen, tehát veszélyes, hogy két fontos zeneszerzőnek a kezdőbetűi a kereszt és családnevének azonosak. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél a műsorba, és várunk szeretettel újra. Legyen az, hogy legközelebb Bachról és a barokk trombitáról beszélgetünk, hiszen azt hiszem lenne bőven miről beszélgetünk. Köszönöm, hogy itt voltál. Munkatársaim Kecskés Barbara szerkesztő és Pergel János hangmérnök nevében is búcsúzik a műsorvezető Vashegyi György. Orazio Benevoli zenéjével szeretnénk önöknek nagyon szép délutánt és estét kívánni.

0: Kedves hallgatóink, a 2026. február 22-i adásunk ismétlését hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az Ars Nova hétfő esti műsorában a 20. századi és kortárs részfúvós repertoár izgalmas darabjaiból válogatunk. A tavalyi Kodály Zoltán nemzetközi zenei versenyen fiatal művészek szólaltattak meg trombitára, kürtre és harsonára írt műveket. Őket a Kollár Imre vezette, Kodály filharmonikusok Debrecen kísérte. Lemez bemutató az Ars Novában, hétfőn 22 órakor a Bartók Rádióban. A muzsikus legendák következő műsorában Ránki György zeneszerző életét és munkásságát idézzük fel.
2: Kodály tanított meg engem az úgynevezett zenei igazmondásra és arra, hogy minden feladatot komolyan kell venni.
1: Muzsikus legendák. Kedden 18 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a Budai Vár tövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Szerelem, barátság és egy sorsfordító Lanzarote utazás. Almodóvár új filmje, alkotói vallomás és játékos kísérlet. A rendező visszatérő témái a veszteség, a művészet, a vágy, különösen személyes hangvételű történeteken keresztül jelennek meg. Keserű karácsony. A Cannes Film Fesztiválról már a mozikban.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 17 óra 30 perc. Zenei találkozások.
0: Weisz Gábor zenei szerkesztő és Papp Sándor hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Három témánk van ma, és mindet egyetlen személy, a francia Paul Dukas zeneszerző köti össze, aki 160 éve 1865. október 1-én született. Először is egy Jean-Philippe Rameau darabot hallgatunk, amelynek első pillantásra nem éppen vonzó a címe, Le Lardon, vagyis Szalonna. De valószínűleg a zeneszerző egyáltalán nem a szalonnára gondolt. Ő ugyanis számos művét vezetéknevekkel címezte, így könnyen elképzelhető, hogy egy Lardon nevű személynek szánta a darabot. De Diderot enciklopédiájában is találunk egy magyarázatot, a Lardon egyfajta petárdát is jelentett. Hallgassuk, melyik lehetőséghez áll legközelebb a menüett. William Christie előadásában hallgatjuk Jean-Philippe Rameau Le Lardon menüettjét.

Már is megjelenik Paul Dukas, aki variációs zongora művé varázsolta Rameau kismenüettjét. A Változatok közjáték és finálé egy Rameau témára című darabot Olivier Chouzou játssza zongorán.

Gyergyai Albert irodalomtörténész nekrológiában a magyar közönség is megismerhette, ha csak halálában is, a nagy francia zeneszerzőt. Gyergyai így írt a Nyugat 1935. évi 10. számában. A mi lapjaink keveset vagy alig írtak, a nagy francia folyóiratok hosszú cikkekben számoltak be Paul Dukas zeneszerző haláláról. Ha hihetünk, s miért ne hinnénk a cikkek egyöntetű magasztalásának, Dukában a francia zenevilág nem csak az új francia zene egyik első nagymesterét, Debussy, Fauré és Ravel kortársát, hanem a nagy nevelőt és példaadót is gyászolja. Mint műveit, jellemét is a szigorú szerénység, a fegyelmezett érzékenység teszi rokonszenvessé, ifjúkori műveit soha se bocsátotta közzé, s jól lehet egész életén át 70 éves koráig alkotott, mindössze 10 szerzeményét ítélte méltónak a nyilvánosságra. Első sikere a Bűvészinas 1897-ből való, s nálunk is meglehetősen ismeretes. Amikor a zeneszerző a párizsi operában maga vezényelte el egy hangversenyen, a névtelen muzsikusból egyszerre világhírű komponista lett. Zongora szonátájában Cortot, a francia zongorairodalom egyik legszebb erőpróbáját látja, legelőször Riesler játszotta 1901-ben, s ugyancsak ő segítette diadalra a Rameau egy menüettjére költött variációkat. Operáját, a Maeterlinck szövegre szerzett Ariadné és a kék szakált nem csak a francia közvélemény, hanem Bruno Walter is az utolsó félszázad legszebb francia dalművének tartja, egysorban, de nem alább, mint Debussy Péleászát. Egy másik, szintén operának szánt táncköltemény-szerű műve, a Peri, szintén kiállja a versenyt mind Debussy Faunjával, mind Ravel Daphnis és Chloéjával. Mint zenekritikus, Dukas Bachot s Rameaut választotta mintaképül. Igazi francia muzsikusként az értelmet, a tiszta észt sose hanyagolja el az érzelem kedvéért. Mindamellett jobb szereti Wagnert, mint barátja Debussy, s a Revue Musicale-ba írt Wagner tanulmányát, mint a francia zenekritika egyik remekét emlegetik. S mint tanár, a párizsi konzervatoár tanárja, egész sor új tehetséget nevelt a legmagasabb zenekultuszának. Halálával egy nagy generáció tűnik le a láthatárról, mint egy emlékeztetőnek hagyva az élők között Ravelt, bár az ő legszebb művei is már mögötte, s nem előtte élnek. Így írt Gyergyai Albert irodalomtörténész 1935-ben, Dukas halála után. Ő is említette a Péri című művet, amelynek fanfárját hallgatjuk most, először a MÁV Szimfonikus Zenekar részfúvós együttesétől, Boldocki Gábor vezényletével.

A Péri című balett bemutatója 1912-ben volt, utána Dukát több zeneművet nem jelentetett meg haláláig, 1935. május 17-ig, és sok ebben az időben ért darabját megsemmisítette. De a Péri azért megmaradt, így a fanfár is, most orgonán halljuk ezt a tételt, saját átiratát Robert Gower játssza.

Düka, mint zenekritikus, az objektivitásra és pártatlanságra törekedett. Ez a Wagner ügyre is érvényes volt, amely a 19. század végén a francia zenében sorsdöntő kérdésnek bizonyult. A francia wagnerizmus kezdetben irodalmi mozgalomként alakult ki, de gyorsan megjelent a zenében is. Düka egyrészről úgy vélte, lehetetlen figyelmen kívül hagyni Wagner vitathatatlan eredményeit és újításait, másrészről elutasította az új német iskola történetfilozófiai következményeit. Wagner és követői azt állították, hogy a zenetörténet az abszolút zene tekintetében,

És most szóljon Wagner Paul Dukas zeneszerző értelmezésében, az ő átiratában hallgatjuk a Tannhäuser bakchanáliáját, Jaratal és András Grötöisen zongorázik.

0: Richard Wagner Tannhäuser című operájának bachanália részletét hallottuk Paul Düka átiratában, Jara Tal és András Grötheusen zongorázott. Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel a felvétellel ér véget. Weisz Gábor zenei szerkesztő és Papp Sándor hangmérnök nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: A 2025. október 5-i adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Száz éve született Lehel György karmester. A Kossuth-díjas művész ezer szállal kötődik a Magyar Rádióhoz, azon belül is a szimfonikus zenekarhoz. Lehel Györgyre emlékezünk hétfőn 19 órakor és szerdán 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. A prolog következő műsorában Isaac Albeniz Pepita Jiménez című komikus operájáról lebbenti fel a nem létező fátylat László Ferenc. A címszerepet Maite Alberola énekli, a Teatro de la Zarzuela énekkart és a madridi autonóm közösség gyermek és zenekarát Guillermo García Calvo irányítja. Prolog. Izgalmas információk az opera előadás előtt kedden 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra 30 perc.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attila köszönti Önöket, a Muzsikus Legendák szerkesztő műsorvezetője, munkatársam Tóth Krisztina hangmérnök. Ma megpróbáljuk a lehetetlent. Körüljárni egy olyan életutat, amelyről hetekig lehetne mesélni. Tátrai Vilmos és a Tátrai Vonós négyes lesz ma főszerepben. Amikor a műsorra készültem, felhívtam Vili bácsi lányát, Tátrai Zsuzsannát, a neves néprajzkutatót. Kértem, hogy küldjön át olyan adatokat, történeteket, amelyeket fontosnak tart. Innen tudom, hogy ezek szerint én is bekerülhettem egy olyan körbe, aki Tátrai Vilmost Vili bácsinak szólíthatta. Erre már is nagyon büszke lehetek, mint ahogy arra is, hogy muzsikálhattam vele, és az általa megálmodott 1946-ban megalapított Tátrai Vonós négyessel, amely tehát egy évvel Bartók halála után alakult meg. Vili bácsi nem volt a tanárom, de amikor megkértnek fiatal muzsikusok, kisebb kamaracsoportok, hogy hallgassam meg őket, feltűnik, hogy nagyon gyakran hivatkozom egy-egy gondolat vagy zenei tanács átadásánál Vili bácsira, az ő intelmeire. Tátrai Vilmos nagyon szegény gyerek volt, Reisz Vilinek hívták. Ahogy fogalmaz, tulajdonképpen Reisz vagyok, a Krúdi regényekben szerepel ez a család, de valamelyik részek sekrestés a Reiszot Reisznek írta. A dédapám, aki szígyártó, és a nagyapám, aki órás volt Breznóbányán, még Reiszok voltak, cipszerek. Apámmal a 30-as években döntöttünk úgy, hogy Reisz helyett magyar nevet választunk. Szlovák vér is csörgedez bennem, de magyar szemernyi sem. Kérdeztem is magamtól nem egyszer, mitől válik valaki magyarrá, németté vagy szlovákká? Miért éreztem magam mindig magyarnak, csak magyarnak? Valami hűség érzett talán? Valószínűleg az. Amit elkezdtem csinálni, ahhoz igyekeztem hű maradni. Igen, ez egy kulcsmondat Vili bácsi életében. Tátrai Vilmos már növendékkorában 1928-ban kvartettet szervezett, játszott a nagyhírű Waldbauer Kerpeli Vonós négyesben második hegedűsként. 46-ban megszervezte a Tátrai Vonós négyest, az alakuláskor mellette Rényi Albert, Iványi József és Dénes Vera muzsikált. Két évvel később megnyerték a budapesti nemzetközi Bartók versenyt, hamarosan európai hírnévre tettek szert, és 1958-ban Kossuth díjat kaptak. Elsőként hallgassuk meg Franz Schubert Pisztráng ötösének híres variációs tételét, a negyedik tételt. Előadja Fischer Anni, Tátrai Vilmos, Konrád György, Banda Ede és Farkasé Ferenc.

Franz Schubert Pisztráng ötösének negyedik variációs tételét Fischer Anni, Tátrai Vilmos, Korrád György, Banda Ede és Farkasé Ferenc játszotta. Tátrai Zsuzsannát, a tanár úr lányát idézem. A közhiedelem szerint a művészek bohémek, nem törődnek a családjukkal. Apám vitathatatlanul nagy művész volt, de soha nem felelt meg ennek a sematikus képnek. Visszagondolva nem csak gyermekéveimre, hihetetlennek tűnik. Sőt, ha belepillantok a noteszeibe, egyszerűen lehetetlennek látszik, hogyan jutott ideje a gyerekeire. Márpedig jutott. Sokat kirándultunk, sétáltunk, szánkóztunk, a Lukács uszodába mentünk. Ma is érzem a számban a nyári körte ízét, amit napozás közben eszegettünk. Ő tanított meg úszni bennünket. Amikor kirándultunk, a természet minden apró megnyilvánulására felhívta figyelmünket, és mindenről tudott valamit mondani számunkra. A nyaralások is felejthetetlenek voltak. Apánk iskolai tanulmányai korán megszakadtak. Lehet, hogy ez is volt az oka annak, hogy a szószoros értelemben halála napjáig tanult, olvasott. Kiapadhatatlan tudásvágy volt benne. Soha nem láttuk tétlenül. A háztartásban is mindent ő javított meg. Ebben a munkában is épp oly öntudatos volt, mint a művészetében. Mi ilyenkor, akárcsak a nagysebész mellett az asszisztensek, örültünk, ha kérésére a műszereket adogathattuk. A Tátrai Vonós négyes első fellépése 1946. október 8-án volt, utoljára 1994. január 10-én játszottak Pannonhalmán. Magyarországon, Budapesten és a vidéki városokban összesen 1667 fellépésük volt, bel- és külföldön összesen 2361 koncertjük, műsoraikon 360 zenemű szerepelt. A Vonós négyes tagjai időközben változtak, csellistája Banda Ede lett, a második hegedűs Szűcs Mihály, majd Várkonyi István, a brácsista pedig Konrád György, aki ma is aktívan játszik. 96 esztendős, felhívtam telefonon, hiszen ha valaki, akkor ő tudja legtöbbet ma Tátrai Vilmosról és a Vonós négyesről. De mielőtt ezt a beszélgetést meghallgatnánk, csendüljön fel egy kis Mozart muzsika. A 156-os köhű jegyzékszámú G-dur kvartett első tételét hallgatjuk meg.

0: Mozart muzsikáját hallottuk, a 156-os körüljegyzékszámú G-dur kvartett első tételét. A felvételen a Tátrai Vonós négyes játszott, olyan felállásban, hogy Tátrai Vilmos mellett Várkonyi István, Konrád György és Banda Ede játékát hallhattuk. A zene előtt mondtam, hogy felhívtam korábban Konrád Györgyöt, és megkértem, hogy meséljen az emlékeiről, élményeiről. Konrád György 1959 óta volt a Tátrai Vonós négyes tagja. Gyurikám, mesélj az indulásról, milyen érzés volt egy jól menő Vonós négyesbe beülni akkor?
1: Én nekem nagyon nehéz volt az első évem, mert nekik óriási repertoárjuk volt, és az első szezonban eljátszottam több mint 100 darabot, amiből én tudni talán 30-at tudtam. Ők nem szerettek nagyon olyan darabokat próbálni, amit a repertoáron volt. Mondták, hogy te ezt már úgy is tudod. Úgyhogy aztán nagyon jól dolgoztunk, és túlestem ezen is. De hihetetlen élvezet volt ebben az együttesben játszani. Bemutattunk, hogy 50 darab új magyar vonós négyest. Az összes Beethovent játszottuk, az összes Bartókot játszottuk, rengeteg Mozartot játszottunk, az összes kvintettet fölvettük. De hát ennél nagyobb gyönyörűség nem lehetett, mint velük játszani. Amit én ma tudok, annak a nagyon nagy százaléka származik a Tátraitól, meg a Banda Edétől.
0: Nyilván nagyon sokat utaztatok. Tátrai Vilmos milyen partner volt, vagy mennyire volt főnök a szónak a mai értelmében, a vonós négyesben?
1: Nem, arról nem volt szó, hogy főnök legyen. Gyakorlatilag ő meg a Banda Ede egyenlóan voltak az erősségei a vonós négyesnek. Hihetetlen volt, hogy mit lehet egy vonós négyesből kihozni. Nagyon élvezettel hallgattam a saját lemezeinket. Egy érdekességet szeretnék elmesélni. Mi tulajdonképpen jóban voltunk, nem volt veszekedés, rendben voltunk. A vonós négyes az egy nehéz műfaj, emberileg is, mert van egy német mondás, hogy a vonós négyes az egy négy tagú család. Két tagúan is rengeteg probléma lehet, négy tag már sokkal több. Volt egy élményünk, bementünk egy müncheni szállodába, a recepciós megkérdezte, hogy lehetnek-e a szobáink egy emeleten. Nem akarom megmondani, melyik vonós négyes volt ezek, mert az a vonós négyes, ha bement a szállodába, akkor nem lehetett egy emeleten a szobájuk, mert minél messze akartak egymást, mert ők csak akkor voltak együtt, ha játszottak éppen, vagy próbáltak. Barátság nem volt köztük. Nálunk ez azért nem így volt.
0: Nem nagyon tudom elképzelni, hogy igazán jól tudjanak muzsikálni azok, akik nem kedvelik egymást.
1: Ez a vonós négyes nagyon jól muzsikált, de én ezt nem tudnám elképzelni, hogy csak soha nem érintkezem azzal, akivel együtt muzsikálok. Nagyon jó hangulat volt, talán egy pár évet tovább játszottunk, mint kellett volna. Már elöregedett a társaság már.
0: Az örök ifjú Konrád Györgyöt hallottuk, aki ma is szerencsére nagyon aktív. Köszönöm, hogy ezeket a gondolatokat elmondta nekünk, és szóljon most Kodály Zoltán intermezzója, amit a Mester Vonós Trióra komponált. Előadja Tátrai Vilmos, Konrád György és Banda Ede.

Kodály Zoltán intermezzóját hallottuk Tátrai Vilmos, Konrád György és Banda Ede előadásában. Vili bácsi a Bartók kortárs Waldbauer kvartettiskolájából került ki. Ő volt a híres vonós négyesnek talán utolsó második hegedűse. Nem lehetett egyszerű dolga hozzácsiszolódni a nagy öregekhez, akik kívülről tudták a teljes kvartett irodalmat. Ha fellépés előtt kiderült, hogy más művek szerepelnek a plakáton, mint amivel ők felkészültek, mosolyogva tudomásul vették, és játszottak a plakát szerint. Vili bácsinak azonban ez olyan volt, mintha a képzett, de gyakorlatlan úszót bedobták volna a viharzó tengerbe. Mondása volt, ha jó úszó kiúszik, ha ott marad, nem nagy kár. Tátrai Vilmos csípős mondásaiból, anekdótáiból is kötetet lehetne összeállítani. Egyszer pont a Schubert Pisztráng ötöst próbáltuk, elégedetlen volt a Gordonon játszó muzsikussal, maga elé dörmögte, ezt a bőgöst tombolán nyertétek. Élete nagy csodájaként élte meg, hogy a Donkanyarba induló szerelvényről az indulás előtt leszállították, mert áthelyezést kapott a Honvéd zenekarba. Az óvóhelyen élte meg a városostromát. A városházán, később a rádiónál állandó életveszélyben vett részt a romok eltakarításában. Az újjászülető rádióhoz Lajta László hívta meg koncertmesternek. A május 1-i első rádióadáson Ferencsik vezényletével szerepelt. Lajta és Ferencsik meghatározó személyiségek voltak az életében. Lajta László 7. vonósnégyesének első tételét játsza most a Tátrai vonósnégyes.

Lajta László hetedik vonós négyesének első tételét a Tátrai Kvartett előadásában hallottuk. Vili bácsit idézem. Sokszor egy-egy mondat élete végéig elkíséri az embert. Tóth Aladár figyelmeztetett minket egyszer. Gyerekek, ha kottában hármas piánó is van, mint például Schubertnél, nem lehet a kettős piánót úgy játszani, ahogy különben szoktátok. Vagy Mengelbergnek volt egy olcsó receptje. 50%-kal többet, vagy 50%-kal kevesebbet. És ez nagyon jót tett azoknak a zenekari tagoknak, akik slampossághoz voltak szokva. Flesch Károly, akivel nagy boldogságomra kvartettezhettem, addig, míg nem kellett innen elmenekülnie, mindig azt mondta, fiatal barátom mindenütt hirdesse, hogy röstellem a régi újrendjeimet, szeretném megváltoztatni. Ha nem jönnek a háborús idők, revideálta volna a kiadványait. És milyen önbizalmat, öntudatot adott, amikor Rados Dezsőnek panaszoltam, hogy nyáron bizony nem tudok más, mint szalonzenét játszani, ő erre azt felelte, édesfiam, ahol te leszel, ott művészet lesz. Valaki feltette a kérdést egyszer neki, hogy miért nem lett szólista. Ezt válaszolta. Nekem szép szólista jövőt jósoltak. Aztán jött két defektus. Először, amikor a Fasori gimnáziumban Faragó Gyurival kellett föllépnem, már mentünk kifelé, a dobogó felé, a lépcsőn fölfelé. Egyszer csak nem tudom, mi történt, csak annyit mondtam Gyurinak. Te, én azt sem tudom, hogy milyen hangon kezdődik a darab. Erre bokán rúgott, és azt mondta, ne hülyéskedj, gyere csak! Kimentünk, de én nyomban visszafordultam, és a diákok nagy röhögése közepette újra megjelentem pulttal és kottával. Aztán évekig nem volt semmi baj, ment minden kívülről, zavartalanul, de amikor megint történt velem valami hasonló, akkor elhatároztam, hogy többé nem fogok szólózni. Nem sajnálom. A Tátrai Vonos négyes nagyon sok szólistával játszott együtt. Például Vszjatoszláv Richter a partnerek között található. Brahms Opus 34-es F-moll zongora 5-ösének szkercó tétele következik. Előadja Vszjatoszláv Richter, Tátrai Vilmos, Szűcs Mihály, Iványi József és Banda Ede. A felvétel 1958-ban készült Richter egyik budapesti hangversenyén.

Johannes Brahms F-moll zongora ötösének szkercó tételét játszotta Vszetoszláv Richter és a Tátrai vonós négyes. Tátrai Vilmos 1912. október 7-én Kispesten született, de ő most pontosítana, ahogy tette ezt egy interjúban. Én nem Kispesten, hanem Vekerletelepen születtem. Az unokáimmal pár évvel ezelőtt elmentünk megnézni ezt a házat, és megint megcsodáltam, hogy a század elején a munkásoknak, tisztviselőknek milyen nagyszerű telepet építettek. Gyermekkori alapélményeim is gazdagok. Egy ilyen kis házban, ma úgy mondjuk lakóközösség, nagyon jó, baráti hangulat volt. Esténként kiültek a padokra, beszélgettek a kertben. Minden lakónak volt egy kicsiny parcellája, ott mindenki azt termesztett, amit akart. Ott ismertem meg a fáról lehulló vagy leszedhető gyümölcs frissességét, a földből kihúzható hagymának a remek ízét. Sőt, még egy másik íz élményem is van. Egy kátrány papírral fedett sufniról télen csorgott le a víz és megfagyott, és mi, gyerekek, ezeket a jégcsapokat szopogattuk. Ilyen fagylalt állt rendelkezésünkre. 6 éves koromban adott apám hegedűt a kezembe. Ő a Mávak szimfonikus zenekarának volt a tagja, amely nagyszerű társaság volt. Meleg szívvel emlékezem rájuk vissza. A Kolónia zeneiskolájában kezdtem hegedűt tanulni. Milyen kicsi a világ. Pár éve a fiamnak lakást keresgéltünk. Elmentünk megnézni egyet a Vekerletelepen. Házfalán egy márványtábla hirdette, és hirdeti ma is, hogy itt született Tátrai Vilmos. Azonnal elkezdtem érdeklődni Vili bácsi lányánál, a szomszédoknál, hogy melyik az a lakás. Valahol az elsőn balra volt a válasz. Nagyon nagy a valószínűsége, hogy épp azt a lakást vettük meg, ahol Vili bácsi meglátta a napvilágot, és a döntésünkben az egyik nyomós ok a lakás megvásárlásánál pont ez a tény volt. Vili bácsi nem volt sztár. Azt hihetnénk, hogy dúskált az anyagi javakban, hiszen évtizedekig koncertezett, vezette a Magyar Kamarazenekart, ezernyi felvételt, lemezt készített. Őt idézem. Tőle mindig megkérdezik, hogy mire vittem. Nos, az életem fő eredménye, hogy az albérlettől eljutottam a mostani 3 szobás lakásomig, és a gyermekeimnek van lakásuk. Egy-két mondat egy korabeli beszélgetésből. Kérdés. A Tátrai vonós négyes primáriusa milyen gyártmányú hangszerrel játszik? Nem tudom, ki készítette, valószínűleg tiroli. Nemesebb hangszerre nem jutott? Soha életemben nem volt annyi pénzem, hogy komoly márkás hegedűt vehessek. Pedig micsoda hangszerek voltak a kezemben, Stradivari, Garnierik, és az állam nem segített? Többeket elláttak hangszerekkel. Ez a kérdés fel sem merült. Érdekes, ugye? Tátrai Vilmos 1957-ben a Magyar Állami Hangversenyzenekar tagjaiból szervezte meg a Magyar Kamarazenekart, amelyet karmester nélkül az első pulttól a hegedűjével irányított. Hatalmas sikerrel szerepeltek itthon és külföldön. Dieter Schorr, német zenekritikus írta, az ember könnyen tarthatja a primáriust, amúgy a Tátrai Kvartett összehasonlíthatatlan mesterét, a koncertmesterek koncertmesterének, aki eszményi, a maga helyén és hivatásában a legszuverénebb és egyben a legszerényebb, akit egyáltalán ismerünk. Johann Sebastian Bach F-moll zongora versenyének 2. és 3. tételét hallgatjuk meg Wehner Tibor és a Magyar Kamarazenekar előadásában, a hangversenymester Tátrai Vilmos.

Johann Sebastian Bach F moll zongora versenyének második és harmadik tételét Wiener Tibor és a Magyar Kamara Zenekar szólaltatta meg. A felvételen a hangversenymester Tátrai Vilmos volt. Vidi bácsinak volt egy műsornaplója, amit 1946 óta vezetett, de minden noteszét megőrizte. Itt megvannak az élő adások adatai. Minden benne van. A legtöbb első szereplés előtt ott van az R, ez a rádiót jelenti, mert a rádió volt a mi fő munkaadónk, ami persze roppant kevés pénzt jelentett, de mégis azt a felelősséget, hogy az egész ország előtt játszunk, és állandóan újabb és újabb darabokat rendeltek meg. 1936-ban másfél évre szerződtem a Buenos Aires-i rádiózenekar zenekarvezető posztjára. A kintmaradás fel sem merült bennem, elsősorban a klíma miatt. 1940-ben hasonló szerződés vitt Törökországba. Ide már szerettem volna kimenekíteni a feleségemet is, de a török hatóságok zsidó származása miatt nem adtak neki beutazási engedélyt. Aztán saját szememmel kellett látnom, hányan és mennyi pénzért kapták meg az életmentő engedélyt. Itthon szenvedtük hát végig a háborút, és 45 után teljes eufóriában láttunk neki a zenei élet újjászervezésének. Reménykedtünk benne, hogy az új élettel jobb korszak következik. A túlélők boldogságával adtuk az első hangversenyeket a Zeneakadémián, ahol kabátban játszottunk, mert még nem volt fűtés. Vili bácsi nagyon nyitott volt, a fényképezés mindig legkedvesebb hobbija volt, élete végéig gyakorolta. Közel 80 fénykép albumhoz katalógust is készített. Élvezte a kirándulásokat, az utazásokat, az ételeket. Szeretett élni, dolgozni, a mindennapokkal lépést tartani. A legfőbb keserűséget az jelentette számára, hogy a magyar zenei életben már nem tartottak rá igényt. Noha a korát meghazudtoló testi frissessége, időskorában is megőrzött biztos hegedű játéka, szellemi élénksége jóval 80-on túl is alkalmassá tette volna a teljes értékű munkára. Kovács Béla klarinét művész írja. Legmélyebben az első találkozásunk emlékét őrzöm. A dolog előzménye, hogy a Tátrai Vonós négyes egyik igen kedvelt és rendszeresen műsorra tűzött darabja Mozart klarinét ötöse volt. A klarinét szólamát mindig Vili bácsi kedvence, a legendás hírű Hernád Ferenc játszotta. Mi, zeneakadémisták pedig áhítattal hallgattuk a csodát, amelyet valamennyiünk példaképe és a Tátrai Vonós négyes teremtett. Az 56-os események aztán beleszóltak ebbe a szép sorozatba. Hernád külföldre távozott, a Vonós négyes pedig nem tűzte műsorára a klarinét ötöst. A kvartett egyik nyugati turnéján aztán találkoztak Hernád Ferivel, és Vili bácsi a tőle megszokott vehemenciával esett neki. Na te aztán jól ott hagytál bennünket, kivel fogunk most játszani? Feri szokásos hanyag eleganciájával válaszolt. Van otthon egy gyerek, Kovácsnak hívják, keressétek meg, nem fogtok csalódni. Hát így valósult meg a nagy álom, igaz, remegő gyomorral és nem kis lámpalázzal, de leülhettem Mozart klarinét ötösét próbálni a híres Tátrai Vonós négyessel. Befejezésül az A-dur klarinét ötös harmadik tételét játssza Kovács Béla és a Tátrai Vonós négyes.

0: Mozart A-dur klarinét ötösének harmadik tételét hallottuk Kovács Béla és a Tátrai vonós négyes előadásában. Kedves hallgatóink, megköszönöm kitüntető figyelmüket a hangmérnök Tóth Krisztina nevében is. Németh Attilát hallották, a muzsikus legendák szerkesztő műsorvezetőjét.
1: A 2020. január 19-i műsor ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Hétfő este Johannes Brahms a Szép Magellone című dalciklusa csendül fel. A Johann Ludwig Tieck verseire írt kompozíciót most a 90 éve született német tenor Peter Schreier énekli. Őt Ránki Dezső kíséri zongorán. Az archív 1985-ös hangverseny felvétele az MTA kongresszusi terméből. Hétfőn 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti önöket. Folytatódik a munka az országgyűlésben. A holnapi és keddi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítmény értékeléséről, illetve az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős termés kieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt alapjaiban kell újra gondolni a növénytermesztést, a talajművelésben új technológiai megoldásokra és új növények meghonosítására van szükség. A szomszédban, Romániában és Horvátországban is megjelent már a kecskéket és juhokat veszélyeztető pest is. Hazánkban még nem volt ilyen betegség, ezért a NEBIH arra kéri a gazdákat, hogy kizárólag legális forrásból ellenőrzött körülmények között vásároljanak állatot. Ez a kiskérőzők egyik legfertőzőbb betegsége, ami nem gyógyítható, óriási kárt okozhat az állatállományban. Szakértők szerint az elhullás akár 70-90%-os is lehet. Már csak nem 3000-re nőtt a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma. 10 nappal a katasztrófa után a romok alatt már nem találnak túlélőket, de a holttesteket nehezen tudják kiemelni. Becslések szerint 10000-ek lehetnek még a romok alatt. A kutatásban, valamint az egészségügyi és humanitárius segítségnyújtásban több külföldi szervezet is segít. Mintegy 190 épület omlott össze teljesen, több mint 16000-en váltak hajléktalanná. Szicíliában ismét hamut szórt az Etna, ideiglenesen lezárták este a katániai repülőteret. A korlátozások miatt este 9 óráig óránként mindössze 5 érkező járatot fogad a reptér. A mintegy 3350 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja, évente többször is kitör, ami sok turistát is vonz a szigetre. Csaknem 2000 éves épségben maradt sírokat találtak Egyiptomban, Alexandria közelében. A régészek emberi maradványokat, agyagedényeket, amforákat is feltártak. A legjelentősebb lelet az a 24 aranytárgy, melyeket a halottak szájába helyeztek a rituális temetkezésekhez. Az ásatások során egy bizánci korból származó város maradványai is előkerültek, feltehetően az ókori Leukaszpisz kikötővárosát sikerült megtalálni. Kritikusra süllyedt a vízállás Szolnoknál. A valaha mért legalacsonyabb értéket mérték a Tiszán, a súlyos csapadék hiánya az agyván is látványos, a torkolatnál a köveken akár már száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. A Tarnapatakból Parád és Recs térségében mintegy 2 kilométeres szakaszon gyakorlatilag eltűnt a víz. Mindeközben a Velencei tavat már a kiszáradás fenyegeti, olyan alacsony a vízállás, hogy át lehet sétálni a tavon. Ami pedig a várható időjárást illeti, változékony, gyakran szeles időre készülhetünk a jövő héten. Holnap a felhős égbolt mellett gyakran napos időszakok is lesznek, elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra, zivatarra. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Mai utolsó híradásunkat 23 óra 55 perckor hallhatják.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Világsztárok és fiatal tehetségek 40 ország 200 szólistája. Merülj el a zenében július 1-e és 13-a között a Fesztivál Akadémia Budapest 11. Summer Festjén Budapest ikonikus helyszínein, a Zeneakadémián, a BMC-ben és a Széchenyi fürdőben. Művészeti vezetők Kelemen Barnabás és Kokas Katalin. Fesztiválakadémia.hu.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Szerelem, barátság és egy sorsfordító Lanzarote utazás. Álmodóvár új filmje, alkotói vallomás és játékos kísérlet. A rendező visszatérő témái, a veszteség, a művészet, a vágy, különösen személyes hangvételű történeteken keresztül jelennek meg. Keserű karácsony. A Cannes Film Fesztiválról már a mozikban.
1: Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Várgedő Anna nevében is, a mikrofonnál Madarás Zsolt. Spányi Miklós orgona estjét közvetítjük. A felvétel a budavári Nagyboldogasszony templomban 1989. október 13-án készült. Johann Sebastian Bach C-moll prelúdium és fúga, jegyzékszáma 546-os.

Elhangzott Johann Sebastian Bach C-moll prelúdium és fúga. Spányi Miklós orgonaestjét közvetítjük felvételről. Részletek következnek Johann Sebastian Bach 18 koráljából. A 10., a 8., majd a 4. korál hangzik el.

Részleteket hallottak Johann Sebastian Bach 18 koráljából. A 10., a 8., majd a 4. korál hangzott el. Spányi Miklós orgonaestjét közvetítjük a budavári Nagyboldogasszony templomból egy 1989-es felvételről. Johann Ludwig Krebs, F-moll prelúdium és fúga, jegyzékszáma 407-es.

0: Elhangzott Johann Ludwig Krebs F-moll prelúdium és fúga. Kedves hallgatóink, Spányi Miklós orgona estjét közvetítettük. A felvétel a budavári Nagyboldogasszony templomban 1989. október 13-án készült. A hangmérnök László Zoltán, a zenei rendező Abrud Bányai Zoltán, a szerkesztő Várgedő Anna volt.
1: Műsorajánló. Száz éve született Lehel György karmester. A Kossuth-díjas művész ezer szállal kötődik a Magyar Rádióhoz, azon belül is a szimfonikus zenekarhoz. Lehel Györgyre emlékezünk hétfőn 19 órakor és szerdán 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Az Ars Nova hétfő esti műsorában a 20. századi és kortárs részfúvós repertoár izgalmas darabjaiból válogatunk. A tavalyi Kodály Zoltán nemzetközi zenei versenyen fiatal művészek szólaltattak meg trombitára, kürtre és harsonára írt műveket. Őket a Kollár Imre vezette, Kodály filharmonikusok Debrecen kísérte. Lemez bemutató az Ars Novában, hétfőn 22 órakor a Bartók Rádióban. A muzsikus legendák következő műsorában Ránki György zeneszerző életét és munkásságát idézzük fel.
2: Kodály tanított meg engem az úgynevezett zenei igazmondásra és arra, hogy minden feladatot komolyan kell venni.
1: Muzsikus legendák. Kedden 18 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk koncert közvetítésünket. Most kérem hallgassák meg Edward Elgar Gerontius álma című oratóriumát John Henry Newman költeménye nyomán. Vezényel Kazuki Yamada, közreműködik Jazz Dandy, alt Benjamin Hewlett, tenor Roderick Williams, bariton, a Birminghami vegyeskar, karigazgató Simon Halsey és a Birminghami szimfonikus zenekar. A felvétel a Birminghami koncertteremben 2025. szeptember 17-én készült.

0: Edward Elgar Gerontius álma című oratóriumát hallották John Henry Newman költeménye nyomán. Vezényelt Kazuki Yamada, előadta Jazz Dandy, alt Benjamin Hewlett, tenor Roderick Williams, bariton, a Birminghami vegyeskar karigazgató Simon Halsey és a Birminghami szimfonikus zenekar. A felvétel a Birminghami koncertteremben 2025. szeptember 17-én készült. A szerkesztő Ottmár Dávid nevében is köszöni figyelmüket és további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Száz éve született Lehel György karmester. A kosodélyas művész ezer szállal kötődik a magyar rádióhoz, azon belül is a szimfonikus zenekarhoz. Lehel Györgyre emlékezünk hétfőn 19 órakor és szerdán 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. A Prolog következő műsorában Isaac Albeniz

0: Epita Jiménez című komikus operájáról lebbenti fel a nem létező fátylat László Ferenc. A címszerepet Maite Alberola énekli, a Teatro de la Zarzuela énekkart és a madridi autonóm közösség gyermek és zenekarát Guillermo García Calvo irányítja. Prológ. Izgalmas információk az opera előadás előtt kedden 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonkét óra. Új zenei újság. A klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. Margit sziget, Vác, Martonvásár, ezek mai főbb helyszíneink, de lesz szó még egyebek mellett a csigómalomról is. Kezdjük tehát Margit szigettel, Paraszbecsület Bajadzók, a párosítás nagyon ismert, és hát a Margit szigeten is nem tudom hányszor volt, nem számoltam, de talán László Ferenc tudja.
2: Nem, ezt én sem tudom, de hát valóban ez egy szétrobbanthatatlan páros, amelynek tudjuk az összekerülését úgy Mascagninak, mint Leon Cavallónak le kellett nyelnie az évek során, mert hogy ez egy eldöntött dolog immáron az opera üzemben, úgy itthon, mint a nagyvilágban. És a Margit szigeten sem először kerül össze ez a két darab, mely ezúttal egy nagyobb együttműködés részeként került a színpadra, amennyiben ugye a karmester Jankó Zsolt, vagy éppenséggel a két női főszereplő, Barabás Zsuzsa és Kele Brigitta személyében, illetve a bariton Balas Sándor személyében Kolozsvár felől, ugyanakkor a cseh, de a bécsi státszóperben sokat éneklő Adam Plaketka személyében ugyancsak egy nemzetközi résztvevő van, és hát minden mellett a zenekar pedig a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara, vagyis Kolozsvár, Budapest, Debrecen, mert a debreceni Kodály kórus is közelműködik, és mondom, Plaketka személyében még Csehország is megjelenik a horizonton.
1: És hogy mondjuk egy magyart is, Ninduk Huanglong.
2: Így van, a nagyszerű, immár nálunk honos Ninduk Huanglong volt Beppe megformálója a Bajadzókban. De mielőtt még az énekesekről beszélnék, meg kell említenem, hogy akárcsak tavaly, úgy idén is rendezői feladatot vállalt Bán Teodóra, a Margit szigeti színháznak sokérdemű igazgatója, és amint tavaly, úgy bevallom őszintén, idén is szeretném jelezni, hogy én ezt nem tartom szerencsés gyakorlatnak. Még azzal együtt sem, hogy Bán Teodóra azzal a mentséggel és magyarázattal élt, hogy neki nincs szíve egy komoly rendezőt fölkérni arra, hogy 3-4 nap alatt állítson be egy rendezést. Én bevallom őszintén úgy gondolom, hogy épp ilyenkor lenne szükség egy valódi opera rendezőre, aki birtokában van azoknak a tudásoknak, amely alatt 3-4 nap alatt be lehet állítani. Ráadásul ezt az érvet azért sem tartom igen erősnek, pontosabban kívánatosan erősnek, mert ugyanakkor a színlapon megjelent rendezőasszisztensként a gyakorló opera rendező Toronykői Attila neve, vagyis minthogyha lógna a levegőben az, hogy miért is szerepel Bán Teodóra rendezőként. Ezt azért emelem ki, mert egyébként a rendezés tekintetében voltak komoly problémák. Valójában mindkét részben, de számomra különösen a Paraszbecsületben. Az elejéről és a végéről megemlítenék egy-egy mozzanatot. A Paraszbecsület úgy a előjáték, mint a Siciliana alatt egy folyamatos forgószínpadként működött, méghozzá úgy, hogy a forgószínpad szélére a kórus tagjai székeken ültek háttal a közönségnek. Ez a forgószínpad folyamatosan ment körbe-körbe. A Paraszbecsületet szokták úgy játszani, hogy vannak székek a színpadon, és a kórus ül. Az operaházban is volt már ilyen Paraszbecsület előadás. Ugyanakkor, mintha nem vetettek volna számot azzal, hogy ebben az esetben, ha forgószínpad működik, és mi lentről nézzük a dolgot, akkor mindig csak hátakat látunk, székhátakat, meg énekes hátakat, és az embernek menthetetlenül eszébe jut a Otello Gyulaházán című filmből Básti Lajosnak az a kifakadása, amikor Otellóként lekiabál a nézőtér, hogy ez háttal fog menni végig. Ez egy probléma. És én még nagyobb problémának éreztem azt, hogy rendezői ötletként, akár Bán Teodórától, akár Toronykői Attilától származólag, ezúttal látjuk Turidu halálát, mert miután leszúrják, miután halljuk a felkiáltást, még László Boldizsár betántorog a színpadra, hogy a lehető legteátrálisabb módon mindenki által körülállva meghaljon, ami szerintem egy félreolvasása és félreértése a darabnak. Az a halál az épp azért izgalmas, mert nem a szemünk előtt történt, így az egész megbillen.
1: Hát hozzák is a hírt, hogy megülték Turidut.
2: Így van. Ugye ehhez képest mondjuk a maga konvencionális jellegében a Bajadzók kevesebb gondot jelentett számomra a rendezés tekintetében, itt csak azt láttamozhattam, hogy persze a cselekmény oká

0: Említeném még okvetlenül az Alfióként, mondom, nemzetközi vendégként jelenlévő Adam Plachetkát, aki robusztus bariton, ugyan megjelenésében, mint a hangadásában. Ugyanakkor egészen nyilvánvaló, hogy a produkciónak az abszolút főszereplője, ugye a két tenor szerepet megformáló László Boldizsár volt, akinek az esetében paradox módon épp az jelentette a legnagyobb problémát, ami egyébként az énekesi habitusának a legvonzóbb jegye. Mert hogy László Boldizsárban túlteng a tenorvér, a tenor temperamentum, ő mindig sok akar lenni, ő mindig meg akarja mutatni, és ennek nagyon sok mindent köszönhet a közönség, ugyanakkor léptennyomon fölmerül az emberben, hogy László Boldizsár túljátsza a szerepét, hát Kániót, azt amúgy is szokták túljátszani, ő is megcselekszi ezt, de énekesként is olykor nehéz helyzetbe hozza magát, mert hogy miközben egészen biztosak a magasságai, ő mindig szeretne még tovább tartani azt a magasságot, és ezzel néha önmaga számára teremt kínos helyzeteket, mint például a Bajadzók 23 óre magasságánál, amelyet oly hosszú ideig tartott ki, hogy az már csak csúnyácskán sikerülhetett végeredményben. A karmestert is megemlítve Jankó Zsoltot, aki tehát a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarát, a debreceni Kodály kórust és a Szegedi Nemzeti Színház kórusát volt köteles igazgatni, a zenekarral sokkal nagyobb egyetértést talált Jankó Zsolt, mint a színpadon szereplő kórusokkal, ott akadtak bizony elég nyilvánvaló szétcsúszások, sőt, ha megemlíthetem, akkor Alfió belépőjében is Adam Plachetkának is volt egy kínos pillanata, valószínűleg a karmesterrel támadt kommunikációs zavar következtében. És akkor befejezésül még azt említeném meg, hogy ez a néhány napos színpadra állítás, és az, hogy ezt Bán Teodóra vezérelte, ez több szereplő esetében komoly problémákat jelentett, mint hogyha nem kapták volna meg azt az alapvető szükséges színészvezetési információt, amellyel nagyon kockázatos, különösen egy szabadtéri előadással kilépni, hogy csak egyetlen példát említsek, a Silvio megformálójaként igen rokonszenves baritonnal és valószínűleg fejlődőképes baritonnal rendelkező Halász Gergely teljességgel amatőrnek tűnt mozgásában a színpadon, minthogyha bebotlott volna csak éppen az előadás előtt.
1: A híres intermezzo következik a Vajadzókból, egy régebbi felvételen a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarát Komor Vilmos vezényli.

0: Vác Fehérek templom, a régi zenei napok nyitó koncert, Várgede Anna ül mellettem. Érdekes műsor, Haydn az egyik fele, Schenauer a másik. Életemben nem hallottam, mit kell róla tudni?
1: 10 000 oldalnyi kéziratos kottal bukkant elő abból a szekrényből, amelyet egy falomlást követően a bodajki kegyhely területén találtak. Ezek között volt Johann Matthias Schenauer C-moll requiemjének immáron ismert 2 kézirata közül az egyik. Mindezt Vashegyi Györgytől tudtuk meg, aki a 42. Váci régi zenei napok nyitó hangversenyét vezényelte. Vashegyi Györgynek különleges érzéke van ahhoz, hogy olyan művekre bukkanjon, amelyeket a feledés homálya fenyeget. Ez nem csak szerencse, hanem komoly kutató munka is. Ezúttal Schenauer requiemjének újkori bemutatójára kerülhetett sor. A mű valószínűsíthetően az 1730-as években keletkezett Pozsonyban, ahol a szerző Eszterházy Imre esztergomi érsek udvari zenekarával dolgozhatott együtt. Keletkezési idejét tekintve ez barokk zene, stilárisan azonban ez korántsem ilyen tiszta, határozottan érezhető rajta a közelgő klasszika, akár nevezhetnénk preklasszikus műnek is. Egyik legfontosabb ismertető jegye az egymást követő igen rövid tételek sora. Olyannyira rövidek ezek a tételek, hogy mire az ember igazán elmerülne az egyik tételben, már következik is a másik. Tulajdonképpen ez némileg nehezíti is a befogadást még a mai felgyorsult világ hallgatója számára is.
0: Ez egy Haydn kortárs lényegében?
1: És emiatt azt is gondoltam, hogy nem is rossz párosítás ez a két mű, nem üt el egymástól különösebben, annak ellenére, hogy szigorúan véve még barokk zene volt. Természetesen, mivel requiemről beszélgetünk, szerepelt benne az elmaradhatatlan dies irae szekvencia. Ennek kapcsán nekem gyakran eszembe jut, hogy milyen érdekes, hogy elszabadulnak a szerzők, mintha megörülnének, hogy egy szakrális műben is megcsillogtathatják a drámai eszköztárukat. Ez itt sem volt másként. Egymás után sorjáztak az apró madrigalizmusok, azaz a szövegben szereplő képeket érzékeltető zenei pillanatok. Mint például a tremor, azaz remegés szó, szótagolt, repetáló megszólaltatása a kórusban. Vagy az elmaradhatatlan rezek a tuba mirum szakaszban. Itt jegyezném meg, hogy a részfúvósoknak kifejezetten sok szerepet szánt a szerző. Valószínűleg a már említett pozsonyi zenekar kiváló rezesekkel büszkélkedhetett. És nem csak rezessel, hanem nagybőgőssel is. A Morse Stupévit tétel meghökkentően virtuóz bőgőszólama megragadja a hallgató figyelmét. Bár barokk zene olyan közel áll a klasszikához, hogy stílusjegyeit tekintve nem üt el, Haydn szintén Eszterházy szolgálatban komponált Nelson miséjétől. De amiben mégis elütt, bár nincs hibája, ez egy kiegyensúlyozott és élvezetes kompozíció, még a dies irae ellenére sem ér fel azzal a lehengerlő drámai erővel, ami Haydn Nelson miséjét jellemzi. Egyszerűen nincs olyan súlya, nincs olyan gravitációja. A múlt héten említettem, hogy Haydnt nem elsősorban az operáiért szeretjük. A színpadi műfaj valahogy, mintha nem inspirálná igazán, de itt egy szakrális műfajban elsöprően árad belőle a drámaiság. Több a dráma misében, mint az opera színpadon.
0: Hát ez egy nagyon híres darab, ez a Nelson mise egyébként.
1: Igen, a napóleoni háborúk fenyegetettsége árnyékolja be, annak a hatása alatt készült. És most már szólnom kell az előadókról is, mindkét műben Szutréli Katalin, Komlósiné Dankó Eszter, Komáromi Márton és Melkovics Zoltán énekelt. Valamint a Purcell kórus és a Capella Savaria működött közre. A rendkívüli meleg egészen biztosan próbára tette a művészeket, a barokk hangszerek hangolásától a kiszáradó torkokig. De ez az előadás minőségén a legcsekélyebb mértékben sem volt érezhető. Sőt, a koncert második részében, mintha a művészek újult erőre kaptak volna. Ennek gyakorlati oka is lehet. Talán a Nelson mise egyszerűen jobban ott van a torkokban és az ujjakban. De kétségtelen, hogy a Schenauer requiem korrekt és színvonalas előadása után a Nelson mise kifejezetten ihletetten szólt. A mű minden említett drámaisága kidomborodott. A 4 szólista között harmónia és egyensúly uralkodott. Talán csak az alt sínylette meg egy kicsit azt a hálátlan szerepet, amennyiben a szoprán és a tenor könnyen boldogul, amikor a szólama felúszik a zenekar lágéja fölé. A basszus képezi az alapot, viszont a templom összezengő akusztikájában az altnak versenyre kell kelnie. A zenekari hangszerektől telik szólamaival is. Ez a mise egyértelműen szoprán hangsúlyos mű, és ennek kapcsán feltétlenül ki kell emelni és méltatni Szutréli Katalin virtuóz teljesítményét. Úgy gondolom, hogy ez a hangverseny méltó indítása volt a régi zenei napoknak. A Schenauer mű újdonságának varázsa ellenére azt javasolnám, hogy a Nelson mise egy részletét idézzük fel.

0: Az Olasz Kultúrintézetben tartott június 26-án koncertet a MÁV Szimfonikusok zenekara ezúttal Kelemen Barnabás vezényletével. A karmestert Várgedő Anna kérdezte.
1: Hegedűsként már többször fellépett a MÁV Szimfonikus zenekarral, de mi a helyzet a vezényléssel?
2: Valahogy olyan élményem van, hogy én vezényeltem őket. De most nem ugrik be az, hogy mikor vezényeltem őket. Tehát mindenképpen ilyen szimfonikus költeményt, mint Richard Strauss Don Quixote-ja, ilyen szintű művet semmiképp sem dirigáltam még a MÁV zenekarral, és el kell mondjam, hogy nagyon izgalmas és nagyon jó munkát tudunk csinálni. A MÁV zenekar a legapróbb részleteiben is nagyon magas szintet képvisel, úgyhogy nagyon izgalmas ez a munka. Mellesleg Mendelssohn kettős versenyt is játszok, amit azt hiszem 14 éves sem volt Mendelssohn, amikor azt megírta, úgyhogy hát izgalmas ez a két mű, mert attól függetlenül, hogy ilyen fiatalon írta Mendelssohn a darabot, a d-moll hangnemtől az egész hangulaton át, az egész vonós négyes világ, mert ugye elsősorban ez egy vonós zenekari kíséret, a zongora, a hegedű kettős verseny, ez is egy elképesztő mélységekkel rendelkező mű.
1: Mendelssohn kettős versenye és Richard Strauss Don Quixote-ja. Miért ez a két mű áll párban? Mi itt a kapcsolat? Talán az a kérdés, hogy van egyáltalán kapcsolat?
2: Van egy egyértelmű kapcsolat, mind a két műben két szólista kap kiemelt szerepet, ezt mondjuk már is meg lehet azért egy kicsit cáfolni azzal, hogy azért a Straussban, ha úgy veszük, akár három szólót is kihangsúlyozhatnánk, ha vonósokról beszélünk, de fúvósok viszont folyamatosan szóloznak a darabban, tehát tulajdonképpen egyre súlyosabb a szerepe a vonósok közt a koncertmesternek, még súlyosabb a brácsa szólónak, és aztán a cselló, a csellisták, ez Mstislav Rostropovics kívülről játszotta, mint egy versenymű. Legtöbbször ezt úgy adják elő, mint egy cselló verseny hangulat, pedig ha például a Zarathustrára gondolunk, vagy a Hősiéletre, azért a hegedű és egyéb vonós hangszerek szólóit előszeretettel használta a Strauss, de itt ugye a Don Quixote figurája az nagyon is, hogy szervesen kapcsolódik össze ezzel a bolond és hát eléggé vad öreg úrral, és eléggé jól eltalálta ezt az egészen elképzelhetetlen őrületet Strauss. A 19. század végén született a mű, tehát még 20. századba se kerültünk át.
1: A Mendelssohn mű kisebb apparátusra írott változatát több ízben lehetett hallani mostanában budapesti koncerteken. Mennyire lényeges a különbség a két változat között? A zenei anyag például teljesen megegyezik?
2: Abszolút. Érződik az is, hogy megadatott Mendelssohnnak fiatalkorában, hogy próbálkozzon. Próbálkozhatott ugye a fiatalkori vonós szimfóniái is egy tanulmány tulajdonképpen ahhoz, hogy aztán a nagyobb műveit is, nagyobb léptékű műveit is aztán megírhassa. A kis hegedű verseny, ami szintén d-moll és szintén nagyon mély. Ez a kettős verseny is nagyon érdekes, hogy nem csak a hangnemválasztás, de aztán az egész lelkülete a kis Mendelssohnnak. Tényleg 13-14 éves gyereket gondoljunk el, akinek van 13 éves gyereke, vagy vissza tud emlékezni, hogy miket műveltünk mi 13-4 éves korunkban, egészen hihetetlen, hogy milyen érzelmeket tudott megpengetni. Ezért mondom mindig azt el, hogy messze a legkomolyabb gyerek tehetség. Mozartnál sokkal komolyabbnak gondolom ebből a szempontból. A Mendelssohn rendkívül virtuóz. Tehát hihetetlen az is, hogy hegedűsként is és zongoristaként is eljutott egy olyan szintre, hogy forradalmasított egy-két dolgot. Tehát a késői mendelssohni hangulatok és faktúra, ahogy fölrak dolgokat zongorára és hegedűre is, az mind-mind késői vonós négyesek, hegedű verseny, késői kamaraművekben köszön vissza. Magyarul ő már 13 évesen érezte, hogy majd mit fog írni későbbiekben. Na, úgyhogy egyértelműen egy technikai kihívása van, nem kérdés a Mendelssohnnak, és ugyanígy elmondhatjuk ezt a Strauss műről is, tehát azért nagyon magas szintű csellózása az, amit 1896-ban ő kotta papírra vetett. Elképesztő, hogy ilyen hangszeres zenészek voltak már akkor is.
0: Következik egy részlet a Don Quixote-ból. Ezen a felvételen a berlini filharmonikusok játszanak Karajan vezényletével, Mstislav Rostropovics a gordonkás, Ulrich Koch a mélyhegedűs.

0: Csigó Árd Fesztivál. A 26-os szezon nyitókoncertje 27-én volt, ezen Boros Misi, Boros Mihály játszott, akit Várgedő Anna kérdezett.
1: Visszatérő vendég vagy a fesztiválon. Honnan ered, hogy alakult ki ez a partnerség?
2: Nagy öröm számomra nyaranta a csodálatos Balaton parton játszani. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos a helyszín, és én is több hetet töltök általában a Balaton közelében, úgyhogy igazából itthon vagyok. Jó pár éve játszom már valóban ezen a fesztiválon. Nagy öröm számomra, hogy azt hiszem negyedik vagy ötödik alkalommal, most már ezt pontosan nem is tudom, térhetek vissza. Ez a fölkérés azért is kedves, mert rengeteg ismerősünk van a régióban, akik a nyár folyamán a Balatonon üdülnek, úgyhogy nagyon különböző területekről érkező tudósokkal is szoktam találkozni, de van, akik egyszerűen csak beszaladnak a nagy melegben, hogy meghallgassanak, boldogság itt lenni és ünnepelni.
1: Néhány zeneszerzőt említesz a programon, Bach, Beethoven, Schumann és Bartók nevét látom. Mely műveiket játszod?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis magam sem tudom még. Néha meg lehet azt engedni, hogy a műsort a nap folyamán igazából gondoljam ki. Természetesen van olyan bevett szokás, hogy szólóestet be kell jelenteni már, van, hogy egy évre előre, hogy mit fogok játszani, azonban ez nem mindig van így. Mivel Beethoven szonátáinak jelentős részét Bach szóló zongorára, majdnem ezt mondtam, de hát tudjuk, hogy csembalóra, illetve nem mind zongorára írt, hanem különböző klavikordra például, vagy olyan csembalóra, ami két manuálos, tehát nem zongorára írt, mégis a billentyűs hangszerekre írt művei közül azért sokat játszom, és állandóan olyan a repertoárom, mint egy séfnél, hogy nem mindig ugyanazt az egy receptet sütjük, hanem van sokfajta. És én is így vagyok, néha aznap döntöm el, hogy na most ez lesz úgymond a menün, ez nyilvánvalóan nagyon képletesen fogalmazván. Úgyhogy magam sem tudom még pontosan, de a szerzők egészen bizonyosak, Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Robert Schumann és Bartók Béla lesz műsoron. Úgy gondolom, hogy mindegyik szerző teljes életműve makulátlan, úgyhogy nem lesz nehéz dolgom, hogy egy remek művet találjak a szerzőktől.
1: Minden esetre ezek mind óriás mesterek, mondhatni, népszerű fogások. Érdekel téged a kevésbé ismert repertoár felfedezése is? Gurmé fogások főzését is tervezed?
2: Lenne bennem ilyen vágy. Nekem az a legfontosabb, hogy az adott illetőnek a bizonyos műve kifejező legyen, és sokszor úgy tekintek művekre, hogy nagyon fontos, hogy alapvetően az ötlet, a koncepció, a felépítésbeli kérdés stimmeljen. Utána van egy olyan is, hogy esztétikai berendezkedés is helyén való legyen, és aztán a legutolsó kérdés az, hogy mit szeretnék mondani a művel. Ha ez a hármas dolog megvan, akkor ez egy remek mű. Na most az imént említett szerzőknek azért továbbra is hangsúlyoznom kell, olyan óriási életműve van, például a legcsodálatosabb mesterem Schiff András, az imént említett szerzők valószínűleg minden zongorára írt művét eljátszottam, én kamarazenéről is beszélhetnék, azért nekem még van mit repertoára tűzni, úgyhogy mielőtt mást népszerűsítenék, úgy gondolom, hogy ezektől az illetőktől, akiknek végtelen a spektruma, még azért van mit eljátszak.
1: A program zenetörténeti érdekességeket is ígér. Ez azt jelenti, hogy nem csak a művekkel, hanem a művekről is van mondani való, tehát beszélni is fogsz róluk?
2: Igen, pár szóban. Úgy gondolom, hogy fontos valamilyen szinten azért közelebb hozni a műveket a tisztelt hallgatókhoz. Ebben nagy példám, hogy említettem mesterem, Schiff András, aki ezt rendszeresen műveli, és külön erről is szoktunk néha értekezni, hogy miféleképpen lehet ezt a legkiválóbban megcsinálni, hogy hogyan mesélünk a művekről. Úgyhogy azt hiszem, hogy lesz ilyen is. Nem mindig szoktam, van, amikor nem kívánja meg a hangverseny vagy az előadás, de úgy gondolom, hogy egy ilyen kellemes nyári este folyamán ez találó.
1: Hogyan készülsz ezekre a beszédet és zenét ötvöző előadásokra? Olvasol hozzá?
2: Rengeteget, irodalmat, szakirodalmat. Úgy gondolom, hogy egy zenésznek fontos az, hogy ne csak és kizárólag azzal legyen elfoglalva, hogy az a 88 billentyű, ami a zongorán van, vagy a 4 húr, ami a hegedűn, vagy egyéb vonós hangszereken is sorolhatnám, hogy az a minden. Természetesen az a minden, de ahogy kedvenc költőm Pirinszky János mondja, ahhoz, hogy aztán semmit se tudjak, amikor elkezdek zenélni, tehát csak a zene marad is én, azelőtt meg kell, hogy előzze a felkészülés, ami a minden, ami a mindent tudásra való törekvés. Ez nála ugye az költészetnél van így, amikor verset ír, nálam, amikor az első billentyűt leütöm. Ez nagyon fontos, és ebben benne van a festészet, ebben benne van az irodalom, és így tovább. Tehát abban az esetben, amikor beszélek például egy Robert Schumann műről, akkor tudnom kell például a kortárs irodalmat, társadalmi berendezkedést, és akár az ő személyes életéről is bizonyos adatokat. Az én felfogásom szerint, és ahogy mestereim Daniel Barenboim és Schiffendes is gondolják, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy egy komplex összetett, mégis nagyon egyszerűen ható előadás szülessen meg.
0: Felvételünkön Boros Misi Bartók Allegro Barbaróját játssza.

0: Martonvásár, Beethoven, Bóka Gábor.
1: Beethoven-el a szabadban, ezt a Fantázia nevet viseli néhány éve az a koncertsorozat, amely azonban sokkal régebbi, mint ez a Fantázia név. Évtizedekre nyúlik vissza az, hogy a Nemzeti Filharmonikusok, korábban a Magyar Állami Hangversenyzenekar minden évben nyáron 3 Beethoven koncertet adnak a Martonvásári Kastélypark szigetén kialakított pódiumon előadó térben. Ez mindig csak 3 koncert, nem terpeszkedik túl ez a fesztivál, szerencsére, sőt volt olyan év, hogy csak 2 volt, hogyha esetleg mondjuk elmaradt valamelyik időjárási körülmények miatt. Egyszer volt, hogy 5-öt terveztek, az a Covid miatt maradt el. Tulajdonképpen lehet, hogy ez kicsit ilyen sorsszerű, az ugye a 2020-as Beethoven évforduló kapcsán lett volna. Nos, vannak visszatérő sláger darabok ebben a koncertsorozatban, amely nyilván alapvetően a szimfonikus életműre tud építeni, már csak a problematikus akusztikai körülmények miatt is, hiszen itt hangosítás nélkül játszanak szabadtéren. Tehát a szimfóniák mellett versenyművek, a 2 mise kompozíció, néha egy-egy ritkaság hangozhat el. Az idei programban is találunk majd, ha nem is ritkaságot, de teljes egészében ritkábban felcsendülő művet, az Egmont kísérőzenének részleteit a jövő héten, most azonban egy slágerszámmal, a 9. szimfóniával indult az idei sorozat, melyhez, mint egy bevezetésképpen a már szokássá vált István Királyi tány csatlakozott. Ugye tematikus összefüggés van a 2 mű között, az örömmóda témának egy nagyon korai változata, az István Királyi tány melléktémájaként csendül fel.
0: Ez nem annyira közismert egyébként ez az analógia.
1: Talán nem annyira közismert, de legalábbis itt Martonvásárban annyiszor adták már elő a darabot, a 2 darabot együtt, én magam is legalább 3-szor hallom ebben a párosításban, hogy talán lassan-lassan a közönség számára is ismerté és elfogadottá válik, legalábbis a Nemzeti Filharmonikusok törzsközönsége számára. Káli Gábor vezényelt ezen az estén, akit hallottam már nem egyszer és nem kétszer dirigálni, de az igazi klasszikus repertoárból még úgy alakult valahogy eddig a találkozásaink sora, nem hallottam őt darabot vezényelni, a 9. szimfónia előadása elé, tehát ezért is néztem nagy várakozással a mű önértékén és a helyszín adottságain túl. Nos, azt kell mondanom, hogy megerősítette a korábbi pozitív benyomásaimat Káli Gábor, amelyeket művészetéről szerezhettem. Ez egy nagyon friss szemléletű, nagyon fiatalos, lendületes olvasat volt. Azt gondolom, hogy a 9. szimfóniának az első és a 3. tétele az hajlamos arra, hogy eszünkbe juthasson róla az, amit tudom, nem erről a szimfóniáról mondtak eredetileg, hogy mennyei hosszúságú, de hát mégiscsak ez is eszünkbe juthat időnként. Ha kimért vagy kifejezetten lassú tempóban adják elő már az első tételt is, aminek pedig nem ez egyébként a tempó felirata, és ez gyakran előfordul, akkor ez válhat időnként talán a kelleténél lassabbá, vontatottabbá, akár még az is előfordulhat, hogy unalmassá, pedig hát ez a zene minden, csak nem olyan.
0: Érdekes, hogy egyébként ez a mennyei hosszúság ugyancsak egy 9. szimfóniáról hangzott el, amit egyébként mások meg 7. tartanak, de most ebben nem menjünk bele, Schubertről van szó.
1: Persze. Nos, ebben az esetben ez fel sem merülhetett, nem arról van szó, hogy Káli Gábor végig rohant volna a 9. szimfónián. Arról van szó, hogy csak egy egészen halványan gyorsabbra vette a tempókat, egyébként talán csak az első 3 tételben, lehet, hogy a 4. is, de ott ez egyáltalán nem volt karakteres különbség, ha volt. És ez a pici gyorsítás együtt járt azzal, hogy az egész előadás összefogottabbá, tartalmasabbá, a közönséget jobban megragadóvá vált, és azt gondolom, még egy nagyon fontos szempont van, ami miatt ez elengedhetetlen volt, a már emlegetett akusztikai körülmények, tehát itt egészen egyszerűen egy lassabb tempó nem ugyanúgy szólal meg, mint egy zárt térben. Itt bizony a hang szétszáll minden irányba, nem is beszélve az olykor kellemes, olykor viszont zavaró egyéb hanghatásokról, az előbbiek közé ugye a madarakat, az utóbbiak közé a vonatokat sorolhatjuk. Azt gondolom, hogy ezt is nagyszerűen figyelembe vette ez az interpretáció, bár nem vonom kétségbe, hogy alapvetően a megközelítés, ez a fajta, még egyszer mondom, frissebb szemléletű megközelítés, amely nem valamiféle ideál megtestesítőjét akarta prezentálni a 9. szimfóniában, hanem hát mondjuk ki profán módon egy szimfóniát akart nekünk bemutatni. Szóval ez valószínűleg nem csak a helyszínből következett, hanem eleve adott volt Káli Gábor részéről. Tegyük azonban hozzá, hogy az ekkor már bőven tomboló Kánikula a hangszeres előadása megtette a hatását. Egyrészt érzékelhetően gyorsabban hangolódtak el a hangszerek, másrészt azért a Nemzeti Filharmonikusok színvonalához képest egy kicsit több volt a baki. Tegyük azt is hozzá, hogy nyilván ebben az akusztikai térben ez kevésbé bántó, kevésbé zavaró, és az előadás egészének a jó hangulata és a megfelelő szellemisége ezt ellensúlyozni tudta.
0: Énekesek.
1: Csővári Csilla volt a szoprán, Kolonics Klára helyett ugrott be, Bakos Kornélia alt, Kovácsházi István tenor és Palerdi András basszus, kiváló kvartettet alkottak. Ugye érdekes módon a két férfi szólistának van nagyobb szóló szerepe a 9. szimfóniában, ezért rájuk valamelyest nagyobb figyelem hárul, de azt kell mondanom, hogyha figyelmesen követtük mind a négyüknek a teljesítményét, akkor ez teljesen kiegyensúlyozott teljesítmény volt, akár csak a Nemzeti Énekkaré, akik hát olyan szerencsések voltak, hogy csak a második tétel után kellett, hogy pódiumra lépjenek. Nem tudom, hogy addig hűvösebb körülmények között lehettek-e, de az biztos, hogy kevésbé fáradtan vágtak bele a negyedik tételbe, mint a zenekar. Viszont ilyen körülmények között, ilyen hőségben ez egy felüdítő 9. szimfónia előadás volt.
0: Szabadtéri zenéről lévén szó, természetesen nincs felvételünk, egy régebbi felvételt idézünk most, azonban azon Kocsis Zoltán vezényel talán mégiscsak érdekes lesz.

0: Beach, Mesterházi Máté, Weinberg és Martinu operák. Mostanában Weinbergről elkezdtünk beszélni többször, már volt alkalom. Martinu valahogy kikerült a magyar látókörből, nem tudom miért, pedig egy nagyon érdekes cseszerző.
1: Hát akkor ebben sem értünk egyet, mint annyi mindenben. Én Martinut nem tartom nagyon érdekesnek, de ez a darabja érdekes, és általában érdekes, hogy ezt a két egyfelvonásos operát előszedték a Bécsi Kamara operában, és azért egy nekrológot hagy mondjak erre a nagyon érdemes intézményre. 1948-ban alapította egy magyar Hans Gábor karmester. Az ő nevéhez fűződik egyébként a híres Belvedere énekverseny is. Az ő halála után aztán volt egy átmeneti időszak, amikor az intézmény veszélybe került, de 2012-ben a Theater an der Wien vette át. Tulajdonképpen a Theater an der Wien kamara operája lett, először kvázi opera stúdióként, majd pedig nagyon érdemes, érdekes saját produkciókkal. Egy 15 éves, egy másfél évtizedes újabb aranykorszaka volt az intézménynek, de sajnos úgy tűnik, hogy most Bécs városa be fogja zárni, mert nincs rá pénz. Érdekes módon ez a záró produkció, amelyik egyelőre egy búcsú produkció, két Víg operát tűz műsorra, és hát két olyan művet, amelyeket több minden is összeköt. Weinberg darabját sem mutatták be a szerző életében, és Martinujét sem. Weinbergről tudjuk, hogy nagyon hányatott élete volt, hogy más nem mondjak, az, hogy túlélte a sztálinizmust, az annak köszönhető, hogy Sztálin meghalt, és így aztán kiszabadult a börtönből, az antiszemita orvosperekben volt érintve a családja révén, és hát később is tulajdonképpen teljes mellőzöttség övezte a munkásságát. Egy nagy mentora volt Sosztakovics. Martinu operáját pedig az 1937-es párizsi világkiállításra kellett volna bemutatni, annak megrendelésére született, nem készült el vele a szerző, és amikor aztán Amerikába emigrált, ott próbálta előadatni, de kiderült, hogy a szövegíró a kommunista párt tagja, és hát ez a McCarthy korszakban, hát ez lehetetlenség volt ott előadatni, és később Csehszlovákiában sem került színre, úgyhogy tulajdonképpen újra felfedezett a két mű, a Weinbergé a Lady Magnesia, és Martinué a Zweimal Alexander, tulajdonképpen a francia címe Alexandre Bis, tehát egy megismételt Alexander. További közös vonása a két darabnak, hogy mind a kettő tulajdonképpen valamiféle polgári bulvár komédia, mind a kettő a házastársi hűség körül játszódik. A Lady Magnesia az egyfajta fordított Pigmalion történet, tehát a férj megmérgezi a felesége szeretőjét, de a feleség megfenyegeti, hogy hát akkor viszont minden szeretetemmel téged foglak elönteni, mire a férj inkább ellenmérget ad be a szeretőnek, és az ellenméreg az nem tud más lenni, mint gipsz. Tehát gipszet öntenek bele a szeretőbe, amitől a szoborrá válik. Polgári komédia, de tulajdonképpen egyfajta abszurd vonással, és ez jellemzi a Martinu operát is, a kétszer Alexandert, amelyik egyfajta fordított kozifán tudte. A férj azzal teszi próbára a felesége hűségét, hogy elutazik, és helyette az amerikai kuzinja unokatestvére jön, aki megszólalásig hasonlít rá, csak éppen leborotválja a szakállát. Természetesen ez a unokatestvéred maga a férj.
0: Az Eib és Madár is jut eszembe, hogy a fiú.
1: Így van, és hát, tehát nem mint a Koziban, ahol szakállat ragasztanak a fiúk maguknak, itt most leborotválja, és hát persze a feleség kiállja a hűség próbáját, viszont ráére ez a hűtlenség ízére, és a korábbi udvarlóját most már a feleség maga csábítja el.
0: Nagyszerű, milyen volt az előadás?
1: Hát az előadás, azt kell mondjam, hogy a rendezés nekem nem tetszett, mert túl bonyolította a rendező. Ennek a két abszurdba forduló polgári komédiának tulajdonképpen a vicc eleme pont azzal jön ki, hogyha realista módon adják elő. A kétszer Alexanderben van egy harmadik Alexander is, nevezetesen a falon lóg a férj képmása, amelyik egyfajta felettes énként, időnként kommentálja az eseményeket és enyebenyéket mond, úgyhogy ez is nagyon viccesé tenni a darabot. Mondom, a rendezés inkább ellene dolgozott ennek, viszont a zenék azok feltétlenül érdemesek az újrafelfedezésre, ha te azt mondod, hogy Martinu egy érdekes szerző, hát valóban nekem egy kicsit mindig a magyar Lajta László jut az eszembe, tehát egy olyan szerző, aki a hazája népzenéjéhez is kötődik, de ugyanakkor egy franciás irányultsága is van. Én meg kell, hogy mondjam, a Weinberg zenéjét izgalmasabbnak tartom. A Martinué ugye a 30-as évekből neoklasszicizmus, az alapvető hangütése, a Weinbergé a 70-es évekből való, és hát egyfajta pre-neo-avantgárd, vagy pre-postmodern, szóval nem post-neo-avantgárd, nehéz besorolni, minden esetre eklektikus, a zenekari apparátusban elektromos gitártól kezdve mindenfajta külön különleges hangszerek, basszus, szaxofon, tehát olyan hangszerek, amelyek inkább a könnyű zene területéről jönnek, nagyon sokszínű, sokfajta zenét alkalmaz, én majdnem azt mondanám, hogy polistilisztika, amelyet egyébként Alfred Schnittke zenére szoktak alkalmazni ezt a kifejezést, és például az a zene, amit én most majd bejátszásra javaslok, a mű záró siratója, ahol a kővé dermet szerető tulajdonképpen egyfajta gyász ritmusban búcsúzik, egy kórus is megszólal, amelyet elektronikusan magnóról játszanak be, Weinberg nagyon jól ismerte a filmzene hatásait is, tulajdonképpen egyfajta groteszk sirató zenét fogunk hallani, a baszbariton Jacobs Phillips, a londoni Királyi Zeneakadémia végzős hallgatója, ő énekli a szeretőt, és a Wiener Kammerorchestert pedig Irene Delgado Jiménez vezényli.

0: Ezzel véget ért az új zenei újság. Várgedő Anna társszerkesztő és Bodzai László hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő Kovács Sándor.
1: Csütörtöki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Hétfő este Johannes Brahms a Szép Magellone című dalciklusa csendül fel. A Johann Ludwig Tieck verseire írt kompozíciót most a 90 éve született német tenor Peter Schreier énekli. Őt Ránki Dezső kíséri zongorán. Az archív 1985-ös hangverseny felvétele az MTA kongresszusi terméből. Hétfőn 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Az opera közvetítés után a tavalyi Kapos Fest kamarazenei gála hangversenyét hallgathatják meg. A fesztivál művészeinek előadásában Johannes Brahms és Robert Schumann egy-egy zongora négyese szól a Szivárvány Kultúrpalota felvételén. Kamara muzsika. Kedden 20 óra 54 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra. Jazz a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm az Ebu Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Mai összeállításunkban Matt Carmichael, szaxofonos és a Nyugat-Német Rádió Big Bandjének koncertjét hallhatják Bob Mintzer vezetésével, amit az együttes Aachenben az egyetemi aulában 2025. április 12-én adott. Matt Carmichael skót muzsikus, honlapján azt írja, hogy 10 éves kora óta szerez zenét, mindig is rajongott a jazzért, Duke Ellington, The Glooming, Adrian Lenker, Bob Iver, Keith Jarrett, Ben Webster, Brad Meadow és John Coltrane volt rá legnagyobb hatással. Hallgassuk Matt Carmichael szerzeményeit Bob Mintzer hangszerelésében. Horizons, Flint, There Will Be Better Days, Restful Sky, Safari és Kite fér bele a mai összeállításba.

0: A mai Ebu Jazzben Matt Carmichael, szaxofonos és a Nyugat-Német Rádió Big Bandjének koncertjét hallhatták Bob Mintzer vezetésével. Aachenben, az egyetem aulájában készült a felvétel 2025. április 12-én. Matt Carmichael szerzeményei szóltak Bob Mintzer hangszerelésében Horizons, Flint, There Will Be Better Days, Restful Sky, Safari és Kite fett bele a mai összeállításba, amit meghallgathatnak újra a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is búcsúzom, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Isztambulba utazik holnap hajnalban Magyar Péter, hogy részt vegyen a törökországi kétnapos NATO csúcs találkozón. A kormányfőt elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A miniszterelnök itthoni feladatait távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el. Idehaza újabb rendkívüli üléssel folytatódik az országgyűlés nyári ülésszaka. A holnap kezdődő kétnapos eseményen a képviselők 7 előterjesztésről, köztük a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról, illetve a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak majd. A tehetséggondozás mellett az innovációs szemlélet kiterjesztése is szükséges Magyarországon, ezért stratégiai cél a Nemzeti Tudós Képző Akadémia további erősítése, hangsúlyozta a tudománypolitikai és innovációs államtitkár. Horváth Péter hozzátette, kevés ország épít ki ilyen erős mentorhálózatot, és kevesen gondolkodnak ennyire hosszú távon. Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb és kiszámítható betegellátás, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy az egyeztetéseken szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is, valamint a kórházak működésének megújításáról. Soha nem volt még ilyen alacsony a vízállás a Tiszán, Szolnoknál. A súlyos csapadékhiány a Zagyván is látványos, a torkolatnál akár száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón a köveken. A Tarnapatakból Parád és Recsk térségében 2 kilométeres szakaszon eltűnt a víz. A Velencei tavat már a kiszáradás fenyegeti, olyan alacsony a vízállás, hogy át lehet sétálni a tavon. Híreink végén az időjárásról. Az ország északi harmadában többnyire borult az ég, arrafelé helyenként lehetnek futózáporok. Napközben a változó felhőzet mellett hosszabb-rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután általában 26-31 fok valószínű. Egyelőre nem tér vissza a kánikula, a következő napokban 30 fok körüli csúcsértékek várhatók.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attila köszönti Önöket munkatársai Katona Márta és Papp Sándor nevében is. Eugén Szuhony a 20. századi szlovák zeneszerzés egyik nagyon fontos alakja. Pozsony közelében született egy kis faluban, zenész családban, ahol édesapja kántor és tanító, édesanyja zongoratanár volt. Gyerekkorában kapott zongora leckéket, aztán Pozsonyba tanult. Zenei tanulmányait később Prágában Vyacheslav Nováknál folytatta. Már korai műveiben megjelent a romantikus zenei nyelvezet és a szlovák népzenei hatások ötvöződése. Szimfonettája szól a notturno elején.

Eugén Szuhanyi szimfoniettáját a Szlovák Rádió zenekar adta elő. A nemzetközi ismertséget Szuhanyinak az operái hozták meg, a legfontosabb operája az Örvény, ez a Szlovák Nemzeti Opera alapművének számít, mint nálunk a Bánkbán. Zsegors Guzsicki Zsoltára következik.

és a Gors Gorzsicki zsoltárát hallottuk az elmúlt percekben. Ez a lengyel barokk zeneszerző a krakkói Wawel székesegyház karnagya volt hosszú ideig, sokan a lengyel barokk egyik legfontosabb egyházi komponistájának tartják. Most hallgassuk meg Malcolm Arnold opus 29-es szonatináját.

Malcolm Arnold szonatináját Fabio Di Cazola és Alexander Buchotin tolmácsolásában hallottuk. A szerzőnek a fúvós hangszerek voltak a kedvencei, nem véletlen ő maga is fúvós volt. Következő zeneszerzőnk Camilla De Rossi, a San Alessio című oratórium részletét hallgatjuk meg tőle.

Camilla de Rossi San Alessio című oratóriumának részletét Martin Oro és a Musica Fiorita adta elő. A Ricordanze Farkas Ferenc 1984-ben írt darabja, Emlékek, visszaemlékezések. A kamaraműben a klarinét kapja a vezető, a mesélő szerepet.

Farkas Ferenc Rikordance című zeneművét a Piramide együttes adta elő. Most Bruch skót fantáziája következik. Ez a mű 1880-ban jelent meg, és a hárfa is jelentős szerepet kap benne. Az elsődleges mondani való a hegedűjé, a hegedű szóló James Ains játsza.

Max Bruch skót fantáziáját James Ains és a Montreali Szimfonikus Zenekar adta elő. A szerző ezt a darabot Sarasate számára írta Berlinben, de a bemutatón nem a spanyol hegedű virtuóz, hanem Joachim József játszotta a magánszólamot. Federico Mompó opusz 1-es műve következik, bensőséges impressziók.

Federico Mompu bensőséges impressziók című zongoradarabját Marianna Richterbeyer játszotta. Mompu talán az utolsó jelentős figurája a klasszikus spanyol zongora irodalom arckép csarnokának, életműve az egész 20. századot felöleli. Antonio Rosetti D-moll kürtversenye következik.

Antonio Rosetti démo kürtversenyét Radek Baborák és a Prágai Kamara a zenekar adta elő, vezényelt Antonin Hragil. Mozart kortársának zenéjét hallottuk, aki teológiát tanult, de nem szenteltette magát papnak, hanem inkább zenész lett. Most Francesco Geminiani muzsikáját halljuk.

Lady Anne Boswell panosza. Francesco Geminiani zeneművét az Augeletti együttes adta elő. Ez egy skót eredetű 17. századi ballada, amelyet több barokk zeneszerző is feldolgozott, köztük Geminiani, aki egy barokk átiratot készített a dallamból. Kedves hallgatóink, 2 óra van.

A Norvég Rádió zenekar hangversenye következik, amelyen elsőként Hector Berlioz Nyári éjszakák dalciklusa hangzott el. Az Opus 7-es ciklus a francia romantika egyik alapműve. Théophile Gautier verseire készült a zene. Eredetileg zongora kíséretes dalciklus volt ez, később Berlioz zenekari változatot készített belőle. Az első dal, a Villanella, könnyed, tavaszi, szerelmi hangulatot ábrázol, a második egy álomszerű látomás egy rózsa szelleméről, a harmadik már a veszteség és a gyász hangját szólaltatja meg, de az összes dal nagyon szép. A szólót Marianna Beate Kieland énekli.